Képzeld el magad egy szürke réten, szürke erdő mélyén, a szürke minden, szürke fák alatt, szürke nap halad, szürke fénye belevész a ködbe, szürke mókusok, szürke fákon, szürke fecskék ülnek, szürke ágon, csőrükben ragadt, szürke bogarak,

Jó reggelt kívánunk, csütörtök van, és június 18-a, ez pedig ugye a Muravidéki Magyar Rádió. Az éjszaka folyamán volt egy kis eső is itt a környéken, de aztán úgy tűnik, hogy továbbra már nem lesz, és lassan majd elmennek a felhők, és inkább napsütésre számíthatunk. Meg hát persze, meleg lesz, és egyre melegebb is. No de, az időjárásról majd akkor később szólunk, méghozzá 6 órakor, amikor információkkal jelentkezünk. De most akkor mondjuk el, hogy kialkotja a reggeli csapatot. És hát már is akkor elmondhatjuk, hogy Oláti Zsuzsanna lesz majd az, aki a híreket szerkeszti. Kucsák Filip lesz a hangtechnikus, illetve ő már a hangtechnikus, és a zenéket Király Boglárka válogatta. Úgyhogy jó reggelt kívánunk, mi is már is érkezik egy dal, amitől boldog lennél, ez a címe, utána meg jövünk is vissza, addig meg jó reggelt.

A foci VB-n pedig tegnap akkor csatlakoztak a portugálok is a pontvadászathoz, és persze a Kongó volt az ellenfél. No, a portugálok gyorsan megszerezték a vezetést, aztán a Kongó kiegyenlített, és akkor ez is maradt a vége, vagyis 1-1 lett. Utána pedig akkor jött egy rangadó, Anglia-Horvátország. Na hát az első félidőben azért számos gólt láthattuk, összesen 4-et, ugyanis a félidő az 2-2 volt. Egyébként a horvátok kétszer lőttek kapura, kétszer be is találtak, így kell effektíven játszani. Na a második félidő kezdetén mindjárt akkor Bellingham révén megszerezték a vezetést az angolok, vége fele akkor a horvátok nyomtak az egyenlítésre, de az angolok szereztek gólt, úgyhogy 4-2 lett a végeredmény. A Gana-Panama mérkőzés 1-0-ra végződött, éjjel 3-kor kezdődött, ugye. És van még egy mérkőzés, ez az Üzbegisztán-Kolumbia összecsapás, jelenleg a mérkőzés állása 1-2, és nagyjából még egy 5-6 perc van vissza ebből a mérkőzésből. Majd mondjuk a végeredményt is természetesen. 5:47 perc a pontos idő, úgyhogy most jön Orsi, utána pedig akkor névnapot köszöntünk.

Csütörtök van, június 18-a, június 18-án pedig az Arnoldok és a Leventék ünnepelnek. Az Arnold germán eredetű név, jelentése sas, uralkodó. A Levente régi magyar név, Árpád fejedelem legidősebb fiának neve. Jelentése levő, létező. Másik magyarázat szerint levőcske, kis lény. Legújabb kutatások szerint vadász a név jelentése. Minden esetre Arnoldok, Leventék, boldog névnapot kívánunk. Amúgy pedig ma még ünnepelhetnek a Kamillák, a Márkok, Márkusok, Eufémiák és a Desztebónák is. Tehát névnaposok, boldog névnapot kívánunk, születésnaposoknak pedig boldog születésnapot. Radics Gigi érkezik Kőkény Attilával.

0: Világbajnokság 2026.
1: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
0: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: Időjárás.
0: Hat óra van, és hát ugye, ahogy említettük már hajnalban, vagyis egy fél órával ezelőtt, hogy azért volt az éjszaka némi kis csapadék itt a Muravidéken, de hogy lesz tovább, már is nézzük, jó reggelt kívánunk, jöjjenek akkor az információk. Hát ma Szlovéniában többnyire derült, napos időjárásra számíthatunk. Viszont a hegyvidékeken, az ország északi részén még kisebb csapadékok, futózáporok kialakulhatnak. A hőmérséklet egyébként 28 és 33 fok közt alakul majd. Holnap túlnyomóan derült napos időjárásunk lesz, a reggeli hőmérséklet 13 és 20 fok közt alakul. A nap folyamán holnap már 30 és 34 fok közötti értékekre számíthatunk, de hát azért meleg lesz. Szombaton is derült napos időjárásra kell készülni, és melegre is hőség is lesz. Valamint vasárnap is többnyire derült, napos időjárásra kell készülni, és délután helyenként csapadékok majd előfordulhatnak, de nagyon elvétve. Egyébként pedig Muravidéken ma kisebb felhős, közepesen felhős lehet az égbolt, 29 fokra számíthatunk majd, holnap pedig derült égbolt mellett reggel 20, délután pedig 30 fokig melegszik majd fel a levegő hőmérséklete. Egyébként 5 óra 1 perckor, tehát pont egy órával ezelőtt megvolt a napkelte, 20:50 perckor pedig lesz majd napnyugta. Na és a hőmérsékletek ország szerte, azokat pedig akkor már is nézzük. Krány 18 fokos, Triglav-Kedericán enyhe kis eső van, 9 fokot mérnek. Ljubljanában 19 fokot mutatnak a hőmérők, felhős, borult az égbolt. Maribor 18 fokos, Muraszombat 19, Ptuj 18, Celjében 17 fokot mérnek, Koper 21 fokos, Goricskon 20 fok van, Lendván is 20 fokot mérünk, Portoros pedig 19 fokos. Hát ugye egyelőre azért még van fölöttünk felhő, de aztán ez majd akkor később változni fog. Na nézzük az előrejelzést Magyarországra. Ma a felhős dunántúli részeken reggel csökken a felhőzet, nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható. A délnyugati-nyugati határnál az Alpokaján nem kizárt a zápor, esetleg zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő hőmérséklete. Késvestére 17-25 fok várható. Egyébként pedig ma délután Zala és Vasvár megye fölött is kissé felhős lesz az égbolt, Zalára 30, Vasvár megyére 29 fok várható. Tehát ugye Magyarország is már lassan feloszlik akkor a felhőzet. Holnap, tehát pénteken, nagyrészt derült, napos időre lehet számítani, általában csak kevés gomoly felhő képződhet. Északkeleten egy-egy zápor, zivatar esetleg előfordulhat, másutt nem valószínű csapadék. Szél gyenge vagy mérsékelt marad. Hőmérséklet délután 29 és 34 fok között alakul. Holnap hajnalban Zala és Vasvár megye fölött is derült lesz az égbolt, 16 fok várható, majd délután kissé felhős égbolt mellett Zalára 32, Vasvár megyére 33 fok várható. Szombaton általában derült napos idő várható, inkább csak kevés gomoly felhő képződhet. Vasárnap pedig derült időt követően gomoly felhők képződnek, növekednek, és elsősorban az ország északnyugati felén elszórtan alakulhat ki zápor, illetve zivatar, de ugye a hőmérsékletek azok 30 fok fölött lesznek majd. És akkor a hőmérsékletek, nézzük azokat. Békéscsabán 13 fok van, Budapest 17 fokos, Debrecen 13, Győr 19, Pécs 21, Sármellék 20, Siófok 21, Szeged 16, Szolnok 15, Szombathely 18, Lendi 19, Keszthely 20, Nagykanizsán pedig szintén 20 fokot mutatnak a hőmérők. Mi pedig irány az utak.
3: Közlekedési hírek.
0: Borovidéken szerencsére nincs fennakadás a forgalomban, tehát nagyobb torlódások nincsenek, sőt, kisebb torlódások sincsenek szerencsére. Viszont a távolabbra tartóknak elmondhatjuk, hogy Svetetrojicánál, Maribor irányában, ugye itt a borovidéki autópályán, na ott egy áramlott kamion vesztek el az út mentén, ott akkor nem árt az óvatosság, illetve torlódik a forgalom a Lukovicai csatla, illetve Lukovicai pihenőhelynél Ljubljana irányában, ott ugye munkálatok is folynak, nagyjából 14 perces késéssel kell számolni ezen a szakaszon, már most. Mi pedig mindenkinek akkor szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk. 6 óra 5 perc pontos idő.

0: akarod. Ez
1: a legváltozatosabb magyar zene.
2: A Újvidéki Magyar Rádióban.
3: 6 óra 15 perc, pontos idő, jó reggelt kívánunk, és hát nézzük meg, hogy mit olvashatunk a Zalai Lap mai lapszám, hogy van tehát a lapszemlénk, és így hangzik. Cselekvésre szentel magát Zalaegerszeg önkormányzata, a városban rendkívül elszaporodott galambok okoztak kellemetlenség miatt, írja a Zalai Lap csütörtöki száma. Korábban szó volt róla, hogy befogadják és elszállítják a közterületeken a sokakat zavaró szárnyasokat, ám ezt a módszert végül elvetették. Hogy milyen döntés született, megtudhatják a Megyei Napilap cikkéből. Egy másik írás arról az ellenőrzésről számol be, amit vízi polgárőrök és Gyenesdiási önkormányzat a Balaton nyugati medencében lefolytatott. Engedély nélkül telepített horgászkarókat és egyéb illegális vízi alkalmatosságokat kerestek, melyek nem csak a fürdőzők testi épségét, de a tó érzékeny élővilágát is veszélyeztetik. És ír a lap még egy tipikus nyári veszély, a jégverés elleni védekezésről is. A nyugat-magyarországi térség különböző pontjairól az elmúlt napokban nem egy heves jégesről érkezett már hír, miközben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara azért aggódik, hogy a jégveszélyt elhárító úgynevezett jégerre rendszer nem működik elég hatékonyan. Na tehát ezekről a témákról és még sok minden másról olvashatnak a Zalai Lap mai lapszámában, úgyhogy jó olvasást kívánunk mindenkinek. Nálunk pedig érkezik Mariah Carey.

Közben akkor véget ért a K-csoportban is a mérkőzés, Üzbegisztán-Kolumbia mérkőzésről van ugye szó. Na, és 1-3 lett a végeredménye, vagyis Kolumbia győzött. Abosek Fajzulájv előtte Üzbegisztán gólját, miközben a kolumbiaknál Daniel Munoz, Luis Diaz és Jamintón Campás voltak azok, akik betaláltak, úgyhogy gratuláció akkor Kolumbiának is. Nálunk pedig most érkezik-e az Akarsz-e játszani című dal. 6:20 perc a pontos idő. Jó reggelt!

0: Eden Fossz és Korina volt az Akarsz-e játszani. 6:25 perc lesz mindjárt a pontos idő, úgyhogy hamarosan érkezünk a reggeli terepjáróval, addig meg akkor jó reggelt, na és 6:30 perckor terepjáró.
1: Szeretem, mert szabaddá teszi mind a két kezem.

0: A tanácstagok jóváhagyták a fejlesztési programok tervének módosítását, amelynek keretében a Rimszkacsárda projekthez kapcsolódóan 2026-ban több földterület megvásárlását tervezik. A beruházás értéke a korábban előirányzott összeghez képest több mint 20%-kal emelkedik, így eléri a 300 ezer eurót. Napirenden szerepelt a kommunális hulladékszállítás díja is. A részletekről Alois Glavacz polgármester számol be.
1: Erre minden évben, illetve szükség szerint kerül sor. A kommunális hulladékok elszállítására és gyűjtésére felhatalmazott vállalat elkészíti a szükséges elemzést, amelyet idén is összeállított. Ebben a munkabérek, valamint más költségek, például az energiaárak növekedése alapján a díjak emelését javasolják. A községi tanács által elfogadott dokumentum szerint a kommunális hulladékok gyűjtésének díja 10%-kal emelkedik, a biológiai hulladékok esetében pedig hasonló mértékű a növekedés.
0: A tanács döntött a Moravszky-Toplice községi óvodák következő évének megszervezéséről is. A 2026-2027-es tanévben 14 csoport működik majd az intézményben. A község továbbra is társfinanszírozza az igazgatóhelyettesi, a korai fejlesztéssel foglalkozó pedagógusi, valamint a konyhai kisegítői munkakört, amelyekre az óvoda működésének biztosítása érdekében van szükség.
2: Ftichár Inés rövid beszámolóját hallhatták tehát a Moravszky-Toplice község tanácsának 26. rendes üléséről. És van még egy témánk a reggeli terepjáróban, ez pedig akkor a következő. Az amerikai szőlőkabóca már a szőlő legkíméletlenebb kártevőjévé vált. Az ellene való védekezés ezért ma már kötelező. Az első ellene való permetezésre június 26-ig kell sort keríteni. A részletekről pedig Jobbágy Klára szól.
3: Az amerikai szőlőkabóca kártétele messze túlszárnyalja a szőlő eddig ismert összes kártevőjének kártételét. E kártevő lárvái 5 fejlődési szakaszon esnek át, ebből a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazmát a kifejlett rovar mellett lárvái közül már a 3. stádiumú lárvák is terjesztik. Mára ezt a lárva stádiumot elérte a károsító, így a kabóca populáció csökkentése érdekében egybekötötten az időszerű gombalőszeressel minden szőlős gazdának kötelezően el kell végeznie a rovarirtó kezelést is. E kártevő az L3-as fejlődési szakaszt több éves megfigyelés alapján általában a szőlő virágzásának végén éri el. Térségünkben a szőlők nagy része elvirágzott, vagy a virágzás végén jár. A bogyók mérete fajtánként eléri a kölesszem, vagy apróbb zöldborsó méretet, így az első kezelés határidejét a szakemberek június 26-áig határozták meg. Ellene a következő rovarirtószerek használhatók: Mospilán, Acetogél, Imprus, Alfaguard, Carnadine, valamint használható még a Sivantó Prim is. Ezek a készítmények hosszanható hatásmechanizmussal rendelkeznek, és körülbelül 3 hétig hatékonyan írtják az amerikai szőlőkabócát, ekkor kerül sor majd a következő kezelésre. Az ajánlott rovarirtószerek használatakor be kell tartani az úgynevezett méhvédelmi intézkedéseket, tehát e szerek használata előtt az ültetvényvirágzó aljnövényzetét le kell kaszálni. A kezelést szélcsendes időben este kell elvégezni, amikor a méhek és más beporzók már befejezték napi munkájukat.
2: Az volt át akkor a reggeli terepjáró, és ugye az imént hallott két témát, illetve más témákat is megtalálnak a honlapunkon, mr.si, méghozzá teljes terjedelemben, de nem csak ezeket, másokat is, sőt, más műsorokat is, úgyhogy azt is ajánljuk a figyelmükbe, tehát a honlapunkat, mr.si. Jó reggelt!

Nek is Livik Oka és Carson Koma volt, tehát ez csütörtök van, és június 18-a. Na ugye, tegnap akkor megvolt a két mérkőzés, Portugália-Kongo 1-1, ezt már említettük hajnalban, valamint Anglia-Horvátország, és hát azért elég jó kis meccset lehetett itt nézni. 4-2 lett ugye a végeredmény, miközben fél idő az 2-2 volt. No, aztán az éjszaka folyamán volt még két mérkőzés, Gána-Panama 1-0, és Üzbegisztán-Kolumbia ugye nemrég egy bő egy órája, sőt, még nincs is egy órája, hogy befejeződött, 1-3, tehát Kolumbia győzni tudott. Ezzel pedig ugye megtettük az első kört, már ami a csoportkört illeti, és ma pedig már kezdetét veszi a második kör, úgyhogy ma ismételten majd lehet meccseket nézni, méghozzá az A és a B csoportból. Csehország, Dél-Afrika, ma 18 órakor, tehát ugye az A csoportból, majd a B csoportból érkezik egy mérkőzés 21 órakor, Svájc, Bosznia-Hercegovina összecsapást lehet majd megtekinteni. Majd utána éjfélkor jön a következő mérkőzés, ez a Kanada-Katar összecsapás lesz, majd hajnali 3-kor, illetve hát ugye éjjel 3-kor, vagy kinek hogy tetszik, Mexikó-Dél-Korea mérkőzést is rendeznek. Ezekkel a meccsekkel pedig akkor már elkezdődik a csoportkörnek ugye a második fordulója. Úgyhogy az első forduló most mögöttünk, és akkor ma 18 órakor, tehát Csehország, Dél-Afrika, 21 órakor Svájc, Bosznia-Hercegovina, majd éjfélkor Kanada, Katar, és éjjel 3-kor Mexikó.

dél-korea mérkőzések lesznek. Mi pedig menjünk tovább, jön a The Way, és itt a Fastball. Director of Public Relations, Aura 299, is available only on

No, Szondrióban, tehát Svájcban elkezdődött a Tour de France verseny, és hát ugye ott van Primož Roglič is, meg persze Tadej Pogačar is. És már is az első szakaszon akkor megmutatta azt, amit ugye tőle valahogy mindig várunk. És nagyjából 70 kilométerrel a cél előtt meglépett, és utána meg is szerezte a győzelmet. Persze nem más, mint ugye Tadej Pogačar. Ehhez pedig csak gratulálni tudunk neki. Primož Roglič is ott volt az első közt, de már így is akkor azért van lemaradása. Méghozzá 4 perc és 44 másodperc. Mi pedig milyen kis zenével folytatjuk, majd 7 órakor itt lesz Szolati Zsuzsanna, és jön a legfrissebb hírekkel.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A Muravidék átfogó régiós közlekedési stratégiájának szükségességét bemutató előadással kezdődött a Dobronak Község Tanácsának 25. rendes ülése. A tagok elfogadták a dobronaki kétnyelvű általános iskola keretében működő Katica Bogár óvoda csoportjainak kialakításáról és a munkahelyi besorolásokról szóló a következő tanévre vonatkozó javaslatot. A létszámcsökkenés miatt a 2026-27-es tanévben 29 gyermek két csoportban látogatja majd az óvodát. A Lendvai Egészségház tanácsa által kiválasztott igazgatójelölt Alexandra Kreslin egyhangú támogatást kapott a Dobroneki Községi Tanácstól a tisztség betöltéséhez, amelyhez mind a 7 alapító község jóváhagyása szükséges. A Dobronaki Környezeti és Idegenforgalmi Intézetet a következő 4 évben is Horváth Elizabéta vezeti majd. A község új alapszabályával összhangban módosulnak a községi és helyi közösségi választókerületek. A községi tanácsban a külön státusú magyar, szlovén és roma tanácstag mellett ezentúl további 6 képviselőt választanak a polgárok egyetlen választóegységben. Így a községi tanács összesen 9 tagból áll majd. Hosszabb vita alakult ki a Magyar Nemzeti Közösség 2027-re vonatkozó állami költségvetésből történő közvetlen finanszírozása körül. A támogatás kérelem jóváhagyásához ugyanis még a források folyósítása előtt a község és az önkormányzati nemzeti közösség közötti elosztási arányról is meg kell állapodni. A dobronaki önkormányzat javaslata a többi nemzetiségi közösségben alkalmazott arányok átlagán alapult. Ezerint a nemzetiségi közösség a községi kétnyelvű ügyvitel finanszírozására az összeg 8,25%-át ajánlotta fel, míg saját részére 91,75%-ot tartott volna meg. Ezt a javaslatot azonban a Gazdasági és Társadalmi Bizottság ülésén elvetették, és végül a községi tanács által javasolt arányt fogadták el. Ennek értelmében a jövő évben a közvetlen finanszírozás keretében érkező állami támogatás 20%-át a község fordítja ügyviteli célokra, míg a nemzetiségi közösségnek jutó 80%-ból 10%-ot a helyi kétnyelvű általános iskola fenntartására kell fordítani. További részletek a délutáni terepjáróban Cigán Szilviától. Az Egyesült Államok elnöke Donald Trump szerdán megállapodást írt alá Iránnal, amely arra kötelezi Teheránt, hogy felhigítsa nagymértékben dúsított uránkészletét és felfüggeszti az ország ellen érvényben lévő amerikai támogatású szankciókat. Trump szerdán a Versailles kastélyban Emmanuel Macron francia elnökkel elköltött vacsoráig közben írta alá a megállapodás papíralapú példányát abban a palotában, ahol az évszázadok során számos háborúkat vagy területi vitákat lezáró történelmi egyességet szentesítettek. A Fehérház eredetileg pénteki aláírási ceremóniát tervezett Svájcban, ám a rendezvény sorsa most bizonytalan, mivel ellentmondásos információk érkeznek az Egyesült Államokból, Iránból és Pakisztánból. Sport. Az éjszaka folyamán véget ért a csoportkör első fordulója, immár az összes csapat bemutatkozott a labdarúgó világbajnokságon, itt az idő tehát, hogy jöjjön a második kör. A csütörtöki programban elsőként Csehország Dél-Afrika mérkőzést rendeznek 18 órától, majd 21 órától Svájc játszik Bosznia-Hercegovina ellen. Az éjszaka folyamán a társházigazda Kanada játszik Katar ellen, míg a szintén társrendező Mexikó ellenfele Dél-Korea lesz.
2: Időjárás.
1: Ma többnyire napsütéses időben lesz részünk, de délután főként a nyugati, valamint az északi hegyvidéki területeken egy-egy futó záporra, néhol zivatarra is számítani lehet. A csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás, az utakon radarral Muraszombat körzetében találkozhatnak gyakrabban a volán mögé ülők.

Madonna és a Vogue című felvétele volt, tehát ez június 18-a van, ez pedig az év 169. napja, úgyhogy 196 nap maradt még ebből az évből. Mi pedig belelapozunk az évforduló naptárba, és megnézzük, hogy milyen események történtek akkor ezen a dátumon. És hát a mai dátum kapcsán akkor említsünk meg néhány eseményt. Az egyik például az, hogy megszületett Práter György, Erdély kormányzó, aki megkezdte Erdély külön állammá szervezését. 1482-ben született Práter György. Napóleon pedig vereséget szenvedett Waterloo-nál. 211 évvel ezelőtt volt tehát a waterloo-i vereség, 1815-ben. Megszületett Huszár Adolf szobrászművész. Neki például a Petőfi szobrot Budapesten a Petőfi téren köszönhetjük. 184 éve született ő. Na és megszületett Alphonse Laveran orvos, ő pedig a malária elleni gyógyszer felfedezője. 181 éve született, 1845-ben. Megszületett vitéz nagybányai Horthy Miklós, magyar királyság kormányzója. 1868-ban született tehát Horthy Miklós, vagyis 158 évvel ezelőtt. A Darabont kormány miniszterelnöke Fehérvári Géza báró lett, aki tisztségét egyébként 1906 április 8-áig töltötte be. Na, 1905. június 18-án lett miniszterelnök, 121 évvel ezelőtt át. Megszületett Máriás Judit forgatókönyvíró, újságíró, 102 évvel ezelőtt. Maxim Gorki, orosz író, a szocialista realizmus egyik megalapítója, 90 évvel ezelőtt hunyt el, 1936-ban. Szaksz Gyula, sakkozó nagymester, sakk olimpiai bajnok, 75 éve született. És megszületett Rómában Isabella Rossellini olasz színésznő, 74 évvel ezelőtt, 1952-ben. Brigitte Frusina, Jászi Mari díjas színésznő, 67 éve született. Kovács Adél, Kossuth és Jászi Mari díjas színésznő, pedig 64 éve látta meg a napvilágot. Na, egyébként pedig szintén a mai naphoz fűződik, hogy a német filozófus, szociológus Jürgen Habermas ezen a napon született, ugye 1929-ben, tehát egyébként nagy hatással volt, főleg a szociológiára, de azért más ilyen műfajokra is, mondhatjuk akár így is, kicsit viccesen. Fabio Capello, olasz edző, 1946-ban született, előtte pedig ugye focistaként is tevékenykedett. Na, valamint ezen a napon történt, amikor elhunyt a szlovén színész Gáspár Tics, méghozzá 2017-ben. És 1980-ban pedig megszületett Peter Oset. Peter Oset pedig szlovén zenész és a Modriani együttesnek a tagja. Úgyhogy most jön is a Modriani és a legnagyobb sikerük, a Ti moja rozsica, utána pedig akkor jövünk is vissza.

De ez volt a Modrian és a Timoja Rosica, hiszen ugye a Modrian együttes tagja Peter Rosset ezen a napon született, egyébként ő gitáron játszik az együttesben. Na de van azért még néhány esemény, ami a mai dátumhoz fűzheti, úgyhogy nézzük akkor ezeket is. Megkezdte működését az első budapesti házgyár, úgymond 1966-ban, hogy a panel technológia elterjesztésétől a lakáshiány megoldását várták. 60 évvel ezelőtt kezdte meg a működését az első ilyen gyár. Jimmy Carter, amerikai elnök és Leonid Brezhnev egyezményt írt alá a támadó fegyverek korlátozásáról 47 évvel ezelőtt 1979-ben. Marianne Brandt, német festő, szobrász, formatervező, Bauhaus mozgalom tagja, 43 évvel ezelőtt hunyt el. Elhunyt José Saramanjo, Nobel-díjas portugál író, 16 évvel ezelőtt. Mondjuk a Vakság vagy a Kolostor regénye is ugye az ő nevéhez fűződnek. 2010-ben hunyt el. 90 éves korában pedig elhunyt Stephanie Kwolek, amerikai feltalálónő. A Kevlar anyag és a golyóálló mellények megalkotójáról van szó. 12 évvel ezelőtt hunyt el, 2014-ben tehát. 47 éves korában pedig elhunyt Benedek Tibor, háromszoros olimpiabajnok, Európa és világbajnok vízilabdázó. Benedek Tibor 6 évvel ezelőtt hunyt el, 2020-ban. És július 18-án történt az is, amikor megszületett Gail Godwin, amerikai írónő, újságíró, 89 évvel ezelőtt. És a mai dátumhoz fűzhető még az is, hogy 84 évvel ezelőtt, tehát 1942-ben megszületett Sir Paul McCartney, a Beatles alapító tagja, az angol királyi trónlovagja, zeneszerző, énekes. És ugye Paul McCartney a Beatles-szel vált híressé, de utána is azért még alkotott, és hát nem csak ugye Beatles dalokat, hanem rengeteg saját szerzeményt is utána még akkor produkált. És hát itt van közülük az egyik, a Live and Let Die, ami egyébként egy filmbetét dala is volt, méghozzá egy James Bond filmje, ugye? Na jön akkor a szülinapos Paul McCartney, Live and Let Die.

Ez volt tehát a mai szülinapos Paul McCartney, akit hallhattunk, Live and Let Die című dala volt ez. Hamarosan pedig, tehát 7 óra 26 perc mindjárt a pontos idő, ez ugye azt jelenti, hogy hamarosan várjuk majd önöket információkkal, addig meg akkor jó reggelt!

0: Ako moje srce slomiš, ako moje srce slomiš lako.
1: Június 20-án és 21-én várja Önt a Bakonaki tó Dobronakon. Szombaton 15 órától Tavi Tündér Fesztivál, 20 órától zenésest Vlado Kalemberrel, Asre Börnekrilával, valamint Burjánával és együttesével.
2: Zakuni se ljubavi na ramenumo.
1: Mindkét napon házi termékek vására, vasárnap pedig vidnapi búcsú és szentmiség, majd zenés délután a Fekonya együttessel. Jöjjön el Ön is június 20-án és 21-én a Bakonaki tóhoz.
3: Fél nyolc van, és akkor jöjjenek az információk a Muravidéki Magyar Rádióban. Hát egyelőre még mindig felhős az égbolt, viszont azt mondják a meteorológusok, hogy délutára akkor majd felszakadozik a felhőzet, és akkor sok napsütésben lesz részünk. Egyelőre a mai távolabbi előrejelzés szerint úgy néz ki, hogy nagyjából olyan 14 óra tájéken akkor már a napsütésé lesz a főszerep. Egyébként pedig ma Muravidéken nagyjából 29 fokra számíthatunk, ugye délelőtt felhős lesz az égbolt, délután pedig kisüt a nap. Na de nézzük akkor részletesebben méghozzá, először akkor Szlovéniára. Hát Szlovéniában ma többnyire derült napos időjárás lesz délután. Délelőtt ugye azért több helyütt még felhőségre kell készülni, és ezek akkor a felhők mármint majd lassan így szépen feloszlanak. Elsősorban a hegyvidékeken, pedig az ország északi részén ott még előfordulhatnak kisebb csapadékok, de akár kisebb zápor, illetve zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet ma 28 és 33 fok közt alakul. Holnap túlnyomóan derült, napos időjárásra készülhetünk. Reggel 13 és 20 fok közt lesz a csúcsérték, a nap folyamán 30 és 34 fok közé emelkedik majd a levegő hőmérséklet. Szombaton is folytatódik a terült napos és meleg időjárás. Sőt, akár majdnem hőséget is lehetne mondani. Vasárnap is többnyire azért derült napos időjárásra kell készülni, viszont délután helyenként nem kizárható, hogy csapadék is előfordul majd. Muravidéken egyébként holnap derült napos időjárásunk lesz, reggel, illetve hajnalban 20 fok, délután pedig 30 fokra lehet készülni. És akkor nézzük meg a hőmérsékleteket is, méghozzá jelenleg, hogy alakulnak országszerte. Krány 19 fokos, Triglav-Kedericán enyhe eső van és 10 fokot mérnek. Ljubljanában 20 fokot mutatnak a hőmérők. Maribor is 20 fokos jelenleg. Ptuj, onnan 19 fokot jelentenek. Celjében 18 fokot mérnek, Koper 22 fokos, Goricskon 20 fok van, Lendván is 20 fokot mérünk, Portoros pedig 21 fokos. Az előrejelzés Magyarországra pedig így hangzik. A felhős dunántúli részeken reggel csökken a felhőzet, nappali gomoly felhőképződés mellett pedig sok napsütés várható. Délnyugati-nyugati határnál az Alpok alján nem kizárt zápor, esetleg zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északi a légmozgás. Délutára 27-32 fok közé melegszik fel, késő estére 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Zala és Vasvár megyére pedig délutára kisé felhős égbolt várható, Zalára 30, Vasvár megyére 29 fokot jósolnak. Holnap nagy rész derült, napos időre lehet számítani, általában csak kevés komoly felhő képződhet. Észak-keleten egy-egy zápor, zivatar esetleg előfordulhat, másutt nem valószínű csapadék. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 29 és 34 fok között alakul. Nallap hajnalban Zala és Vasvár megye fölött derült lesz az égbolt, 16 fok várható, délután pedig kisé felhős égbolt mellett, Zalára 32, Vasvár megyére 33 fok várható. Szombaton általában derült napos idő várható, inkább csak kevés komoly felhő képződhet, csapadék nem valószínű, de az északi középhegység területén egy-egy zápor, zivatar kialakulása nem kizárt. Vasárnap pedig derült időt követően gomoly felhők képződnek, növekednek, és elsősorban az ország északnyugati felén elszórtan alakulhat ki zápor, illetve zivatar. De továbbra is meleg lesz, tehát 30 fok fölötti értékekre lehet majd készülni. De nézzük meg akkor a jelenlegi értékeket. Békéscsabán 17 fok van, Budapest 20 fokos, Debrecen 19, Győr 21, Pécs, Sármellék 20, Siófok 22, Szeged, Szolnok 19, Szombathelyen 23 fok van, Lenti 20, Keszthely 21, Nagykanizsa 22 fokos. Mi pedig akkor irány az utak.
4: Közlekedési hírek.
3: Muravidéken nagyobb fennakadásokról szerencsére nincs hír, de ugye munkálatok folynak a muravidéki autópályán, a pincei határátkelőtől a hosszú fala elágazásig. Egy oldalon zajlik a kétirányú forgalom, tehát lassú haladásra kell készülni. A rendőrség pedig ma Muraszombat körzetében méri gyakrabban az autók sebességét. Ma a távolabbra tartóknak pedig elmondhatjuk, hogy akarozik a forgalom a Stájer autópályán, Szlovenszke Konyice környékén, Ljubljana irányában, ott ugye munkálatok vannak, illetve a másik irányba is, tehát Drámlyetől Maribor irányában szintén akarozik a forgalom, munkálatok miatt a torlódások is alakultak ki, mint ahogy jöjjön a környékén, ugye, mint minden reggel, munkanapokon, hát ismételten leállt a forgalom. Mi pedig mindenkinek akkor sok türelmet kívánunk, szerencsés utat, meg balesetmentes közlekedést!

Na ez volt akkor Keresztes Ildikó felvétele, pontosabban ugye a Hooligans dalát dolgozta fel a Játszom címűt. Nálunk pedig mindjárt érkezik, Koncz Zsuzsa, Oly nehéz várni című

0: A Muravidék hullámhossz.
1: MMR. Szara, te szeretsz főzni? Mondta Mihály, hogy főztök is a csoportba. Szereted a főzést itt?
2: Igen.
1: Lehet a legfinomabban elkészíteni, mit tudsz?

0: karolin.
1: És itt vannak itt figurák, amelyeket itt lehet itt tényleg így megfőzni, tehát itt játszásiból ezeket az ételeket?
0: Igen.
1: Tényleg, Eva. És otthon is ezt tudjátok úgy játszani?

0: meg a késokat.
1: Nagyon ügyes vagy. Mit mond anyukád neked ilyenkor?
0: Hogy ügyes vagyok.
1: Nagyon jó ezt hallani.

Az súgtan szél, Pápa Jóci verziójában szólt a dal. 7 óra 50 perc, a pontos idő csütörtök van, június 18-a. Ez pedig ugye a Moravidéki Magyar Rádió. És egy kis zene azért még érkezik, mert pontban 8 órakor érkezik Oleti Zsuzsanna, jön a friss hírekkel. Következő órában pedig ugye többek közt meghallgatjuk majd a 7 zene számát is. Jó reggelt, meg jó napot is!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Olerti Zsuzsa hírszerkesztő. Az Egyesült Államok új szlovéniai nagykövete, Ézöldjei Robert, az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából tartott szerdai fogadáson. A két ország közötti együttműködés fontosságát hangsúlyozta, megemlítve a védelmet, a regionális stabilitást, valamint a biztonságos és megbízható polgári atomenergiát. Janez Jansa miniszterelnök is beszédet mondott az ünnepi eseményen, kiemelve az Egyesült Államokat, mint a szabadság szimbólumát. Csütörtökön kezdődik az Európai Tanács első olyan ülése 2010 óta, amelyiken nem Orbán Viktor képviseli miniszterelnökként Magyarországot, hanem már Magyar Péter. Hatalomgyakorlásának legutolsó éveire Orbán Viktor nem kívánatos személyé vált az uniós csúcsokon. A legnagyobb felháborodást az váltotta ki, amikor Orbán a márciusi uniós csúcson megvétózta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt. A tagállami vezetők minden eddiginél élesebb hangon ítélték el a magyar miniszterelnök magatartását. Több mint 20 tagállam fejezte ki a nem tetszését. Volt, aki zsarolást emlegetett, míg más azt mondta, hogy amit Orbán tett, az elfogadhatatlan. A végletesen elszigetelté vált Orbánra még egy utolsó uniós csúcs várt volna idén áprilisban, nem sokkal azután, hogy pártja súlyos vereséget szenvedett a parlamenti választásokon. A leköszönő miniszterelnök azonban végül úgy döntött, hogy inkább el sem utazik az informális csúcs helyszínére, Nikóziába, pedig a protokoll és a hagyomány szerint a távozó vezetők el szoktak menni az éppen aktuális uniós csúcsra, ahol búcsú ajándékot is kapnak a többi állam és kormányfőtől. Ukrajna jelentős új támogatási ígéreteket kapott a világvezetőitől a franciaországi G7 csúcs találkozón, ami hónapokig tartó, ellentmondásos transatlanti viták után megerősíti védelmi képességeit és diplomáciai befolyását Oroszországgal szemben. Volodymyr Zelenszky Evian Le Bain-ből érkezik Brüsszelbe az EU csúcs találkozóra, olyan ígéretekkel a háta mögött, amelyek célja Ukrajna légvédelmének megerősítése és a Moszkvára nehezedő nyomás fokozása annak érdekében, hogy a Kremlt közvetlen tárgyalásokra késztessék Kijevvel. A NATO védelmi miniszterei ma Brüsszelben találkoznak, hogy a szövetségi vezetők júliusi ankarai csúcs találkozója előtt megtartsák utolsó ülésüket. Mindkét találkozó középpontjában a tagállamok védelmi kiadásainak megerősítése és Ukrajna támogatása áll majd. A mai találkozó az első lesz az új szlovén védelmi miniszter Valentin Hajdinyák számára. Sport. Az olaszországi Szondrióban szerdán kezdetét vette a Tour de Suisse kerékpárverseny. Tadej Pogácsár már az első szakaszon megmutatta felkészültségét. A szlovén versenyző jó 70 kilométerrel az etap vége előtt támadott, majd egy szólóban ért célba és magabiztos győzelmet aratott.
2: Időjárás.
1: Ma többnyire napsütéses időnk lesz, ígérik a meteorológusok, de délután főként a nyugati és az északi hegyvidéki területeken egy-egy futó záporra, néhol zivatarra is számítani lehet. A csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést.

0: MMR. Hogy jó legyen a reggel.
1: A hét zeneszáma.
2: Nem akarok már máshol lenni. Nem akarok már máshol lenni. Nem akarok már máshol lenni.

másolt című dal, és ugye a 7 zeneszáma szólt itt a Moravidéki Magyar Rádióban. Közben pedig Lendvára érkezett egy kis eső is, de már el is ment, és hát egyelőre nem úgy néz ki, mint hogy a tényleg valami nagy melegre kéne készülni ma, meg hogy napsütésre, de továbbra is azt mondják a meteorológusok, hogy ez így lesz, viszont várni kell még rá egy kicsit, délután 2-3 óra tájéken fog majd felszakadozni a felhőzet, és akkor jön majd a napsütés, legalábbis a jelenlegi előrejelzés szerint. Nálunk pedig most jön a Random Trip, tőlük a Zene Bennett című dalat fogjuk hallani, meg aztán itt lesz velünk a Még egyszer című dal is, azt pedig majd Filótól fogjuk hallani.

Vozénja, ugye a Zöldfoki-szigetek 40 éves kapus, a világbajnokságra robbant be a spanyolok elleni elképesztő teljesítményével, de így is szomorú volt, mert ugye édesanyja nem lehetett ott vele. Vozénja ugyanis egyszerűen nem tudta kifizetni a vízumot és az utazást a VB előtt. Most a hírek szerint viszont az amerikaiak meghívják a kapus édesanyját az államokba, és semmilyen díjat nem számítanak fel a vízumért. Ha minden jól megy, Miami-ban a Zöldfoki-szigetek következő meccsén már édesanyja is a lelátóról drukkolhat sztárra váló fiának a világbajnokságon. Aki ugye világbajnokság előtt valamivel kevesebb, mint 50 ezer követővel rendelkezett az Instagrammal, na aztán most már jóval 15 millió felett járt. Hát volt egy jó teljesítmény, de egyébként az idei VB-n azért sok kapus nagyon jó teljesítményt nyújt. Hát ugye például tegnap horvátok kapusra is azért jó néhány bravúrt bemutatott, de hát ugye a végén akkor az mégsem volt elég a győzelemhez vagy pontszerzéshez. Zenével folytatjuk, Daniel Figergő és az utazók jönnek, meg itt lesz Hevesi Tamás és Irena Kara is.

Nem minden napi riasztáshoz vonultak ki a tűzoltók, az angliai Deventry városában egy feltételezett lakástűz miatt érkeztek a helyszínre, ám hamar kiderült, hogy a vészhelyzetet egy tehetséges papagáj idézte elő. 63 éves Steven Dougherty teljes értetlenséggel fogadta a tűzoltókat, amikor azok szerda délután bekapogtak az otthonába. Szakemberek egy bejelentés nyomán érkeztek, hogy kivizsgálják egy feltételezett tűzokát. A rejtély azonban hamar megoldódott, a riasztásért a nyugdíjas tulajdonos 17 éves szürke Jákó papagája Jazz volt a felelős. Csintalan madár ugyanis olyan tökéletesen utánozta a füstjelző éles sípolását, hogy még a riasztórendszert felügyelő cég dolgozóit is sikerült megtévesztenie. Miután a rendszer jelezte a riasztást, a szolgáltató felhívta a háztulajdonost, és a háttérben tisztán hallották a füstjelzőnek tűnő hangot, ezért értesítették a helyi tűzoltó és mentőszolgálatot. Végül nem lángokat találtak a tűzoltók, hanem egy különösen jó utánzó képességekkel megáldott papagájt. A történet szerencsére jól zárult, Jazz pedig valószínűleg mit sem sejtett arról, hogy egy egész tűzoltóegységet mozgatott meg tökéletes előadásával. No, Jazz úgy látszik, már csak ilyen, megtanulta, hogy milyen hangon tud szólni az a riasztó. Nálunk pedig jön az egyszer csak, meg utána itt lesz Gusti és Polona.

Most és Polona volt, tehát ez. 2000-es évek elején a Shrek nem csak egy animációs sikersztor lett, hanem egy teljesen új megközelítést is hozott a műfajba. A DreamWorks Animation produkciója kiméletlen öniróniával fordult szembe a klasszikus tündérmesség világával, és ezzel nagy kihívója lett a korszakban domináló Pixarnak. Na, a Shrek univerzum különlegessége éppen az volt, hogy a megszokott szép és csillogó mesevilág helyett szándékosan nyers karakterábrázolást és popkulturális utalásokkal teli világot kínált. Az évek során ennek köszönhetően sorra érkeztek a folytatások, majd a 2010-es mozifilm után a zöld oglinak hossz időre nyoma veszett. Na éppen ezért keltett hatalmas figyelmet, amikor bejelentették, hogy készül a régóta várt új rész. Sajnos a lelkesedés azonban gyorsan megosztottságba fordult a

első előzetes megjelenése után. Az IGN azt írja, hogy a közösségi médiában és videó megosztó platformokon rengeteg kritika érte az új alkotás vizuális világát. Kommentelők jelentős része úgy véli, hogy a karakter dizájn eltávolodott a korábbi részek ikonikus stílusától, és sokak szerint a figurák idegenek és élettelennek hatnak. Többen azt írták, hogy az új DreamWorks produkció úgy néz ki, mintha valaki emlékezetből próbálta volna újraalkotni Shrekket. Mások ennél is tovább mentek, és azt feltételezték, hogy a készítők mesterséges intelligenciát is használtak az animációs stílus kialakításához, ami szerintük hozzárult ahhoz, hogy elveszett a franchise eredeti identitása. No, a YouTube-on megosztott trailer alatt a like-dislike arány is szokatlanul megosztott képet mutat, több tízezer néző fejezte ki nem tetszését. Kommentelési lehetőség hiánya is feltűnt sokaknak, bár ez nem egyedi jelenség a stúdió animációs filmjeinél, hiszen a családi közönségnek szánt tartalmaknál gyakran eleve korlátozzák a hozzászólásokat. Viszont az biztos, hogy jövő nyáron érkezik a Shrek 5. része. Nálunk pedig érkezik Tósa Matyi, meg a Hűtlen.

Tosa Matyi volt, tehát ez 8:52 perc a pontos idő, úgyhogy 8 perc múlva 9 óra lesz. 9 órakor jön majd Oleti Zsuzsanna friss hírekkel. Utána jön majd a Friss című műsor. És a következő órában lesznek majd apró hirdetések is. Úgyhogy maradjanak továbbra is a Moravidéki Magyar Rádió Társaságában. Jó rádiózás, szép napot!

0: reklám.
1: Ako moje srdce slomiš, lako.
2: Június 20-án és 21-én várja Önt a Bakonaki tó Dobronakon. Szombaton 15 órától Tavi Tündér Fesztivál, 20 órától zenésest Vlado Kalemberrel, Asre Börmekrilával, valamint Burjánával és együttesével.
3: Zakuni se ljubavi na ramenu mo.
2: Mindkét napon házi termékek vására, vasárnap pedig vidnapi búcsú és szentmiség, majd zenés délután a Fekonya együttessel. Jöjjön el Ön is június 20-án és 21-én a Bakonaki tóhoz.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Budavidéki Magyar Rádióban.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Az Egyesült Államok új szlovéniai nagykövete Ezel K. Roberts az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából tartott szerdai fogadáson a két ország közötti együttműködés fontosságát hangsúlyozta, megemlítve a védelmet, a regionális stabilitást, valamint a biztonságos és megbízható polgári atomenergiát. Janez Jánosa miniszterelnök is beszédet mondott az ünnepi eseményen, kiemelve az Egyesült Államokat, mint a szabadság szimbólumát. Csütörtök reggel elutazott Brüsszelbe Magyar Péter, a miniszterelnök a kétnapos uniós csúcsra repült. Ez Magyar Péter első ilyen útja. A legutóbbi csúcson még Orbán Viktor volt a hivatalban lévő miniszterelnök, de ő akkor nem utazott el. A hivatalos program este 6 órakor kezdődik. Tárgyalnak a 2028-tól esedékes uniós költségvetésről, a több éves pénzügyi keretről, a magyar uniós elnökség idején napirendre került versenyképességről, valamint Ukrajna támogatásáról és uniós integrációjáról. Szerdán Varsóban Lengyelország és Németország védelmi miniszterei Vladislav Kosnyák-Kamysz és Boris Pistorius új védelmi együttműködésről szóló kétoldalú megállapodást írtak alá. A dokumentum olyan területeken szabályozza az együttműködést, mint a közös hadgyakorlatok, a logisztikai infrastruktúra fejlesztése, a kiberbiztonság, a tengeri biztonság, beleértve a balti tengeren folytatott tevékenységeket, valamint a világűrben folytatott tevékenységek. A megállapodás aláírása egybeesett a lengyel-német jószomszédsági és baráti együttműködési szerződés megkötésének 35. évfordulójával, ami további szimbolikus jelentőséget adott az eseménynek. Több dróntalálat érte a moszkvai olajfinomítót, közölte Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere csütörtökön a Max Messengeren. A polgármester közleményéből az derült ki, hogy csütörtökön közép-európai idő szerint 7:30-ig mintegy 180 az orosz fővárosra irányított repülőgép típusú drónt lőttek le. A TASZ hírügynökség szerint a csütörtökű volt az elmúlt két év legnagyobb pilóta nélküli repülőszerkezetekkel végrehajtott támadása Moszkva ellen. Az orosz védelmi minisztérium szerint az éjszaka folyamán és hajnalban 555 ukrán repülőgép típusú pilóta nélküli repülőszerkezetet lőtt le az orosz légvédelem 18 régió légterében és az Azovi-tenger felett. Sport. A Liverpool leigazolta az Osasuna szélsőjét, Victor Muñozt, ezzel megfricskázva a Newcastle United-et, akik hetek óta dolgoztak a játékos megszerzésén. Az Anfield-en úgy döntöttek, hogy kifizetik a játékos szerződésében szereplő 40 millió eurós kivásárlási záradékot.
1: Időjárás.
2: Bár lendva felett most még felhős az ég, a meteorológusok ígérete szerint ma többnyire napsütéses időnk lesz. Bár délután főként a nyugati és az északi hegyvidéki területeken egy-egy futó zápor, néhol zivatar sem kizárt. A csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön továbbra is zökkenőmentes a közúti forgalom, radarral Muraszombat körzetében találkozhatnak gyakrabban a volán mögé ülők.

0: MMR. A zene összeköt.
1: Friss. Zenei újdonságok.
2: Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi Tünde vagyok, és hoztam egy fantasztikus dalt, amit sokat fogunk hallani, hiszen Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion és AI közösen készítették el a foci VB himnuszát. A 2026-os labdarúgó világbajnokság rajtjához kapcsolódóan a FIFA bemutatta a legújabb globális zenei projektjét. Az olasz tenor Andrea Bocelli, a világhírű francia producer és DJ David Guetta, az amerikai rapstar Megan Thee Stallion, valamint a dél-koreai énekesnő AI közösen alkották meg ennek a tornának a hivatalos himnuszát, a DNA című dalt. A szerzemény különböző zenei műfajok és kultúrák találkozásából született, tökéletesen tükrözve a világ legnagyobb futball eseményének nemzetközi szellemiségét. A produkció mögött David Guetta áll, aki jellegzetes elektronikus hangzásvilágával formálta a dalt, míg Andrea Bocelli felemelő tenorjával, Megan Thee Stallion energikus rap betéteivel, AI pedig koreai nyelven előadott énekével tette teljessé ezt a különleges felvételt. Már maga a cím is mindent elmond, nyilatkozta Andrea Bocelli. A futball gyerekkorom óta az életem része, és mindig különleges helyet foglal el a szívemben. Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy felkérést kaptam a világbajnokság hivatalos himnuszának előadására, és részt vehettem a nyitó ünnepségen. A DNA a FIFA világbajnokság zenei kezdeményezéseinek egyik központi eleme. Úgyhogy jöjjön a nagyszerű kollaboráció Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion és AI.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Na ez volt tehát akkor a Friss, és ugye tudják, délután 3:42 tájékán meg is ismételjük majd ezt a műsort, és lehet majd hallani az újdonságot ismételten. Most pedig még akkor egy kis zene következik, többek között Rohi és Ádámik lesznek, majd itt ők nyitják a sort, mi pedig 10 perc múlva akkor várjuk Önöket, mert kezdetét veszi az apró hirdetés rovat.

Kezdene, tehát akkor az apró hirdetések a Muravidéki Magyar Rádióban is. Van néhány hirdetés, ami már megérkezett hozzánk, úgyhogy akkor nézzük is először ezeket. Lentiben olcsón elvihető 400 darab tetőcserép és 50 darab kúp tetőcserép. A telefonszám pedig 0036 70-es 932 74 75. 120 darab szénabálát vásárolnának. Az ajánlatokat pedig a következő telefonszámra várják. 0036 20 270 60 42. Fém boroshordók eladók, egy-egy darab 300, 200 és 120 literes, valamint egy darab 200 literes műanyaghordó. Ugyanitt eladó motoros kacsózós szőlőmorzsoló, jó állapotú sparhelt és kardánhajtású kúpos fahasító. A telefonszám pedig 0036 30-as 604 67 76. Völgyi faluban eladó, egy jó állapotú, rendszeresen karbantartott Husqvarna TC 142T fűnyíró traktor. Hidrosztatikus sebességváltóval rendelkezik, és valamivel több mint 400 üzemórája van. A telefonszám pedig 051 470 491. És ugye nekünk is van két telefonszámunk, amit lehet hívni. 575 17 18 és 575 17 19. Külföldről pedig ugye először a 00 386 és a ketteset kell tárcsázni, utána pedig valamelyik telefonszámunkat. Na, a következő percekben tehát akkor várjuk az önök apró hirdetéseit itt a Muravidéki Magyar Rádióban.

0: Na és van egy telefonálónk. Haló, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok,
0: üdvözlet!
1: Kérdeznék.
0: Igen.
1: Az Őrségben eladó 55 cm-es, 55 cm-s robogó nagyon szép állapotban.
0: 55 cm-es robogó. Igen.
1: Megtekinthető? Velemér főút 54 szám alatt.
0: Velemér főút 50?
1: 4.
0: 54.
1: Szám alatt megtekinthető. Igen. Egész nap.
0: Rendben, fölírtok. Elérhetőség?
1: 30-as.
0: 30-as.
1: 260.
0: 260.
1: 1644.
0: 1644. Meg is van akkor. Köszönjük
1: nagyon szépen.
0: Köszönöm. Szép napot kívánunk. Viszont hallásra.

0: Halló, jó napot!
1: Jó napot kívánok!
0: Jó napot!
1: Lettem. Ferenc vagyok, hirdetni szeretnék.
0: Igen, tessék!
1: Köszönöm szépen. Akkor kezdenék. Új salgópolc rendszer, eladó.
0: Új salgópolc rendszer, igen.
1: Új kovácsolt kapu.
0: Új kovácsolt kapu.
1: Ez lenne, azt mondja, két szárnyú és tolókapu is, hogy tudják.
0: Két szárnyú és
1: igen.
0: tolókapu is, igen.
1: 2000 literes víztartály.
0: 2000 literes víztartály.
1: Igen. És az utolsó pedig lenne egy két mázsás hízó.
0: Két mázsás hízó, igen.
1: Igen, és akkor mondanám a telefonszámot. 003620.
0: Igen, 20-as.
1: 50.
0: 50.
1: 67.
0: 67-es.
1: 193.
0: 193.
1: És magyar lak.
0: Magyar lak. Ezt is akkor fölírtuk. Köszönjük igen, szépen. Igen.
1: Nagyon szépen köszönöm, és szép napot önöknek.
0: Viszont kívánjuk. Viszont hallásra.
1: Köszönöm, viszont hallásra.

Érkezett hozzánk még egy apró hirdetés, ez pedig akkor így hangzik. Szent Margit falván a falu központjában 942 négyzetméteres beépíthető terület eladó. Érdeklődni pedig a 0036 30 314 71 58-as telefonszámon lehet.

0: És van még egy telefonálónk. Halló, jó napot kívánok!
1: Szép jó napot kívánok, szeretnék hirdetni.
0: Igen.
1: Lenne egy kis motor robogó eladó.
0: Tehát egy kis motor eladó, igen.
1: 180 ezer forint.
0: 180 ezer forint, igen.
1: Lenne Pannonia motorkerékpárok.
0: Pannonia motorkerékpárok.
1: TLT típusú.
0: TLT.
1: TLB.
0: Igen.
1: És T5-ös.
0: És T5-ös, igen.
1: Lenne egy Renault Megane kombi.
0: Megane kombi.
1: Okványok nélkül.
0: Okványok nélkül.
1: Egy 9-es dízel.
0: Egy 9-es dízel, igen.
1: És Suzuki Swifthez karosszédia elemek lennének eladók.
0: Suzuki Swifthez karosszéria.
1: Ez egy köpcent is volt, és automata váltós.
0: Igen.
1: Jó, ez Nagy Kanizsán található.
0: Nagy Kanizsa.
1: 30-as telefonszám.
0: És 30-as.
1: 511.
0: 511.
1: 8009.
0: 8009. Meg is van. Köszönjük szépen, szép napot kívánunk, viszontlátásra.

Na és akkor megismételjük a beérkezett apró hirdetéseket. Lentiben olcsón elvihető 400 darab tetőcserép és 50 darab kúp tetőcserép. 0036 70 9 32 74 75 a telefonszám. 120 darab színabálát vásárolnának. Az ajánlatokat pedig a következő telefonszámra várják. 0036 20-as 270 60 42. Fém poros hordók eladók. Egy-egy darab 300, 200 és 120 literes, valamint egy darab 200 literes műanyag hordó. Ugyanitt eladó motoros kacsózó szőlő morzsoló, jó állapotú sparhelt és kardánhajtású kúpos fahasító. A telefonszám pedig, amin érdeklődni lehet, a következő: 0036 30 604 67 76. Völgyi faluban eladó egy jó állapotú, rendszeresen karbantartott Husqvarna TC142T fűnyíró traktor. Hidrosztatikus sebességváltóval rendelkezik, és valamivel több mint 400 üzemórája van. Érdeklődni 051 470 491-es telefonszámon lehet. Szent Margit falván a falu központjában 942 négyzetméteres beépíthető terület eladó. Telefonszám 0036 30-as 314 71 58. Őrségben eladó egy jó állapotban lévő 50 köbcentiméteres robogó. Megtekinthető Velemér főutca 54-es házszám alatt. Bármikor, vagyis hát ugye egész nap. Érdeklődni is lehet telefonon, az pedig akkor a következő, mármint a telefonszám 0036 30 260 16 44. Magyar lakon eladó új salgó polcrendszer, új kovácsolt kapu, kétszárnyú és tolóajtó is, 2000 literes víztartály és kétbázsás hízó. A telefonszám 0036 20-as 50 67 193. Nagykanizsán eladó egy kis motor 180 ezer forintért, ugyanitt eladók Pannonia motorkerékpárok, TLT, TLD és T5-ös. Valamint Renault Megane kombi, ezüst szürke, 1,9-es dízel okmányok nélkül, és 1000 köbcentiméteres Suzuki Swifthez karosszéria elemek. A telefonszám pedig akkor a következő: 0036 30 511 8 009. És ugye ezek az apródetisek felkerülnek majd a honlapunkra is, mmr.si, illetve délután 14 óra után is lesznek apró hirdetések itt az MMR-en, akkor is hirdethetnek nálunk, úgyhogy éljenek a lehetőséggel. Mi pedig most egy kis zenével még folytatjuk, 9 perc múlva pedig hírekkel, mert érkezik majd Oleti Zsuzsanna.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A szlovén védelmi minisztérium légi baleseteket és katonai repülőgép incidenseket kivizsgáló szolgálata, a belügyminisztérium országos kriminalisztikai laboratóriumával együttműködve válságkezelési gyakorlatot tart Pokljukán. A gyakorlaton a Broken Wing elnevezésű repülőgép szerencsétlenséget szimulálják a résztvevők. A törött szárny kifejezés nem egyetlen konkrét repülőgép szerencsétlenség hivatalos elnevezése, hanem egy általános repülési szakkifejezés olyan esetekre, amikor egy légijármű szárnya megsérül vagy teljesen letörik a levegőben. A történelem során több olyan katasztrófa is történt, amelynek során a gép szárnya levált vagy megsérült, kiváltva a repülőgép irányíthatatlanságát. Az Európai Unió tagállamainak vezetői június 18-án csütörtökön kezdik meg kétnapos tanácskozásukat Brüsszelben. A csúcstalálkozó napirendjén szerepel a 2028-tól induló uniós költségvetési időszak, a több éves pénzügyi keret, az európai versenyképesség, valamint Ukrajna helyzete is. A mostani lesz az első olyan uniós csúcs találkozó, amelyen Magyarországot Márk Magyar Péter képviseli miniszterelnökként. A korábban ismertetett tervek szerint a kormányfő kétoldalú tárgyalást folytat Robert Ficóval, Szlovákia miniszterelnökével. Emellett részt vesz az illegális migrációt ellenző tagállamok csúcs előtti egyeztetésén is. Információk szerint a csúcs előtt rövid V4-es egyeztetést is tartanak, emellett a magyar miniszterelnök részt vesz a kohézió barátai csoport tárgyalásán, valamint az Európai Néppárt állam és kormányfőinek találkozóján is. Tömeges leépítés kezdődik az idén a BBC brit közszolgálati médiatársaságnál. A szerdán bejelentett elbocsátási terv a következő 3 évre kitűzött 500 millió font költség megtakarítási cél elérésének egyik sarkalatos eleme. A BBC vezérigazgatója Matt Britton által szerdán részletesen ismertetett intézkedéscsomag alapján a 2027-28-as pénzügyi év kezdetéig első lépésként 550 alkalmazottnak kell távoznia a cégtől. A vállalat felajánlja az önkéntes kilépés lehetőségét, de Britton szerint szükségessé válhat elbocsátások elrendelése is. A 104 évvel ezelőtt alapított BBC-nél jelenleg csak nem 22 ezeren dolgoznak, vagyis a leépítési terv az állomány 8-9%-át érinti. Britton tájékoztatása szerint ugyanakkor a felső vezetői szinteken a munkahelyek legalább 10%-a megszűnik. Sport. Rock Markel a 7. helyen végzett az 1500 méteres síkfutás számában Montreuilben megrendezett nemzetközi atlétikai versenyen. A Krányi Triglav tápfutója 3 perc 37,25 másodperces idejével másodszor is megdöntötte a szlovén országos rekordot. Az előző országos csúcsot idén június 1-én Prágában állította fel Rock Markel.
2: Időjárás.
1: Ma többnyire napsütéses időnk lesz, ígérik a meteorológusok. Délután főként a nyugati és az északi hegyvidéki területeken egy-egy futó záporra, néha zivatarra is számítani lehet. A legmagasabb napi hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.
0: Tech műsor.
2: Szabó Márk vagyok, üdvözlöm Önöket, technológiai újdonságaink következnek. Régóta foglalkoztatja már a kérdés a kutatókat, hogy miként keletkezhetett az idő és a múlása vajon megfordítható-e. Ennek megválaszolása rendkívül nehéz, még elméleti síkon is. A Birminghami Egyetem kutatói azonban mertek nagyot álmodni. Egy olyan kísérletet terveztek, ami fény deríthet a titokra. A tudósok 24 ezer ultrahideg, az abszolút nulla fok közelébe hűtött atom felhasználásával egy mini univerzumot építettek, amely lehetővé tette számukra, hogy az idő keletkezik. Tanulmányozzák. Giovanni Barontini az egyetem tudósa csapatával egy izolált kvantumrendszerbe zárta a részecskéket. Ezután két lézersugárral egy vékony gátat hoztak létre, amely két régióra osztotta a rendszert. Az egyik megfigyelhető, vagyis fényes volt, míg a másik rejtve maradt a közvetlen megfigyelés elől és sötét szektorrá vált. Az egyszerűsített kozmoszban a fényes régió egymás után többször kitágult, majd összehúzódott. Ez nagyban hasonlít arra a ciklusra, amely az ősrobbanás egyik magyarázata, vagyis hogy az univerzum egy ideig tágul, majd ismét összehúzódik. Mivel a rendszer zárt volt, így a tudósoknak nem volt szükségük arra, hogy külső órával mérjék az időt. Az események sorrendjét kizárólag a mini univerzumon belüli változások felhasználásával rekonstruálták. A kutatók az időt ahelyett, hogy a valóságtól független háttérként kezelték volna, az entrópia változásához, vagyis a részecskék rendszerben való terjedésének módjához kötötték. Az atomok a világos és a sötét régiók között mozogtak, megváltoztatva az anyag eloszlását. Az eloszlás változásával a rendszer előre haladt az időben, amikor azonban az elrendezés megváltozása megszűnt, az idő gyakorlatilag megállt. A tempója felgyorsulhatott vagy lelassulhatott, attól függően, hogy az entrópia hogyan tolódott el a rendszeren belül. A Rolls-Royce építhet meg három kisméretű moduláris atomreaktort Svédországban, a Vérőfélszigeten. A létesítmény a Ringhals atomerőműtől nem messze épül meg az állami energiavállalata Vattenfall közlése szerint. Ez lesz Svédország első új atomerőmű projektje több mint 4 évtized kihagyás után. A három új moduláris atomreaktor együttesen körülbelül 1,5 gigawatt energiával egészíti majd ki az ország villamos energiatermelését. Az első reaktort a tervek szerint a 2030-as évek közepén állítják üzembe. A Nemzeti Energiacég 3 éven át kutatta a tökéletes megoldást és a döntést 75 atomreaktor opció áttekintése után hozták meg. A választásban döntő szerep jutott annak, hogy ez már egy bevált technológia. Csehország és az Egyesült Királyság is alkalmazza már ezt a nyomott vizes reaktortípust. Az új erőmű a Videberg projekt nevet kapta, és Svédország egyik fő áramforrása a Ringház közelében épül meg, nagyban hozzájárulva a növekvő energiaigények kiszolgálásához. A reaktorok 60 éven át lesznek használhatóak. 4 évvel ezelőtt, 2022 végén az OpenAI volt az első, amely kiadta a mesterséges intelligenciáját, a ChatGPT-t, ami két dolgot eredményezett. Egyfelől óriási pánik lett túl rá a Google-ön, másfelől pedig az elsőség hozta magával az azzal együtt járó piaci elsőséget is. Ez az elsőség azóta is kitart, az elmúlt időszakban azonban úgy tűnik elkezdett kopni kissé. A Sensor Tower elemző cég legfrissebb adatai szerint most először fordult elő a ChatGPT-vel, hogy nem birtokolja a teljes AI piac több mint 50%-át. A jelentés alapján 2026 májusára a piaci részesedése 46,4%-ra esett vissza, amit a Google Gemini 27,7%-os, valamint az Anthropic Claude 10,3%-os részesedése követ. A 46%-os piaci részesedés ugyan még mindig rendkívül erős, ám ha azt is mérlegre teszi az ember, hogy a cég első volt a piacon, akkor jól látni, milyen sokat veszített az OpenAI. Összehasonlításként érdemes azt is észben tartani, hogy a Google Chrome böngészője évek óta vezető pozícióban van, több mint 90%-os piaci részesedéssel, ami csak 2025 elején nézett be 90% alá, annak ellenére, hogy az évek során több rivális is felbukkant. Az Apple évek óta fejleszgetett hajlítható kijelzős iPhone-jával kapcsolatban jelenleg csak egy dolog a biztos, a bizonytalanság. Aki követi a készülékkel kapcsolatos híreket, annak lassan kezdhet olyan érzése támadni, hogy nem volt még a világon olyan bejelentés előtt álló eszköz, amiről ilyen ellentmondásos hírek érkeztek volna, pedig a készülék gyártó körében igen nagy a verseny. Bár az elmúlt hónapokban egyre biztosabbnak tűnt, hogy az iPhone Fold néven emlegetett mobil 2026 őszén végre bemutatkozhat, a napokban az Apple ellátási láncának egyik fontos szereplője beszélt sejtelmesen arról, hogy bizonyos őszre várt készülékek végül 2027 tavaszán jelenhetnek meg. Ezek alapján a terméket várók el is szomorodhattak volna, amerre nem sok idejük volt. A Fixed Focus Digital néven ismert szivároktató ugyanis gyorsan reagált rá a kínai közösségi oldalon. A bejegyzésben arról írt, hogy ugyan a gyártási kapacitás valóban korlátozott, ám ez nem jelenti azt, hogy az iPhone Fold késik. Információi szerint a mobil az iPhone 18 Pro modellekkel együtt mutatkozik majd be 2026 őszén. Új tech híreket egy hét múlva hallhatnak, további korszerű napot kívánok!
0: MMR.
3: Na ez volt tehát akkor a tech műsor, amit hallottunk, és ugye technológiai újdonságok. Itt a Moravidéki Magyar Rádióban. Csütörtök van, június 18-a, 10 óra 21 perc lesz mindjárt a pontos idő. És ugye ez a dátumhoz fűződik az is, amit már említettünk, hogy ezen a napon veszített el a Waterloo-i csatát Napóleon. Na erről mindjárt szólunk többet is, de előtte egyet szusszanunk egy dallal, jön Pedro, aztán jövünk vissza.

1815. június 18-a volt, tehát az a nap, amikor Napóleon elvesztette Európát. Ugye pont ezen a napon, tehát június 18-án 1815-ben zajlott le a történelem egyik legismertebb csatája, ez a Waterloo-i ütközet. A mai Waterloo csatatér közelében dőlt el végleg Napóleon Bonaparte sorsa, és ezzel együtt egy egész korszak vége. Napóleon néhány hónappal korábban még visszatért a számüzetésből és megpróbálta újra átvenni Franciaország irányítását. Ez volt az úgynevezett 100 nap időszaka. Terve egyszerű volt. Még azelőtt legyőzni ellenfeleit külön-külön, hogy azok egyesítenék erejüket. Waterloo-nál azonban nem úgy alakultak a dolgok, ahogy tervezte. A francia hadsereggel szemben állt Arthur Wellesley vezette szövetséges sereg és a porosz erők Gebhard Leberecht von Blüchner vezetésével. A csata egyik kulcs pillanata éppen a poroszok megérkezése volt, ezzel a franciák végül nem tudtak mit kezdeni. A legenda szerint az előző esti hatalmas eső is közrejátszott, a felázott talaj lassította Napóleon tüzérséget és támadását, ami értékes időt adott az ellenfélnek. A vereség után Napóleon 4 nappal később ismét lemondott a császári címről, majd végleg száműzték a távoli Szent Ilona sziget szigetére, a később meg is halt. A waterlooi csata pedig lezárta a napóleoni háborúk korszakát, amely közel 4 évszázadon át formálta Európát. Egyébként annyira meghatározó lett ez a vereség, hogy azóta sok nyelvben a Waterloo-szón már nem csak helyszín, hanem egy ember vagy egy korszak végső bukásának szinonimája is. Vagy akár ugye zeneszámra is gondolhatunk. Az pedig akkor ugye az Abba együtteshez fűződik. Tehát június 18-án 1815-ben a Waterloo-i csata és ez az a nap, amikor ugye Napóleon elvesztette Európát véglegesen és lezárult egy korszak. Mi pedig menjünk tovább most egy kis zenével, Dire Straits lesz itt, meg ilyen Chris Rudolph és a Shabby Blues Band is, utána pedig eláruljuk azt is, hogy milyen témák várják önöket a terepjáróban délután.

semmi bluesband, és nem könnyezem. Na nézzük akkor, hogy milyen témák lesznek délután 15 órakor a terápiáróban. És hát lesz 5 téma, és pedig a következők. Tegnap este tartott a sorosülésed Dobronak község tanácsa. A község új alapszabályával összhangban módosulnak a község és a helyi közösségi választókerületek. Hosszabb vita alakult ki a Magyar Nemzeti Közösség 2024-re vonatkozó állami költségvetésből való közvetlen finanszírozásáról. Emellett napirenden szerepelt még a Moravidéki régió átfogó közlekedési stratégiája, a Katica-Bogár óvoda munkahely besorolása és csoportjainak kialakítása, valamint a Lendve Egészségház új igazgatójának jóváhagyása. További részletek akkor majd Cigán Szilviától jönnek, tehát a terápjáróban 15 órakor. Második témaként velünk lesz majd az, hogy megtartott éves közgyűlését a Lendva Község Közilabdarúgó Szövetség. Újonnan felmerült a két muravidéki szövetség közös liga küzdelme. 500 eurós bírságot plusz a játékvezetői költségek fedezését fogadták el azon klubokra vonatkozólag, melyek felnőtt csapatai nem állnak ki bajnoki mérkőzésen. A közgyűlés előtt Bostyán Szedonya rendőrfelügyelő, biztonsági osztályvezető a pirotechnikai jogellenes használatáról, a stadion biztonságról adott tájékoztatást. Göncsel itt szól majd akkor a részletekről. Az 1956-os magyar forradalom 70. évfordulója alkalmából történelmi estet szerveztek tegnap Dobronakon. Sos Péter történész a forradalom átterét, lefolyását és jelentőségét ismertette az érdeklődőknek. Az este a Muraszombati terület és tanulmányi könyvtár nemzetiségi programja keretében valósult meg. A részletek pedig majd Gerevic Bettinától következnek. Lendva község jóvoltából idén is a község területén élő fiatalok 5 ingyenes fürdőbelépőjegyet használhatnak ki. Az általános iskolás tanulók, a középiskolások és az egyetemisták az ingyenes belépőjegyeket ügyfélfogadási időben a községi hivatalban vehetik át. A fürdőjegyek a Lendvai Termál Resortba szólnak. A részletekről Magyar János polgármestert kérdezte Szőke Krisztina, és akkor a részleteket majd hallhatják a terepjáróban. Na és az ötödik téma, a Szlovén Irodalmi Műfordítók Egyesülete a Lavrin oklevelet, amely a szlovén szépirodalom, humán és társadalomtudományi művek magas színvonalú fordító életművért, valamint a szlovén irodalom külföldi népszerűsítéshez való hozzájárulásáért adományoz, idén Rejman Judit magyar műfordítónak ítélte oda. A részletek pedig akkor majd Botka Ágnestől következnek. Úgyhogy ez az öt téma, biztos, hogy várja önöket a terepjáróban délután 15 órakor, ne maradjanak le róla. Meg ne maradjanak le a bikini felvételéről, meg utána itt lesz a Sky Hős is.

Értem. Egy felhívás következik. Hát a községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség idén is megszervezi a Nemzetközi Halászlé Főzőversenyt. A rendezvényre július 4-én szombaton 13 órától kerül sor Lendván a Kubis szállod és a Bella Venezia közötti parkoló területén, vagyis ugye a megszokott helyen lesz. Akik szeretnék próbára tenni fűzőtudományokat és megmérettetni magukat a halászlé készítésben,

Június 22-ig jelentkezhetnek a versenyre. A részvétel ingyenes, nevezési díj nincs. A nevezési lap pedig letölthető a www.lendva.info honlapról, vagy személyesen igényelhető a Lendva községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség irodájában. További információ a szervezőknél kérhető. Minden érdeklődött szeretettel várnak a lendvai nemzetközi halászléfőző versenyre. Tehát július 4-én lesz, szombaton 13 órától, viszont június 22-ig lehet jelentkezni a versenyre, úgyhogy akik szeretnének halászlevet készíteni, itt az alkalom, és hát a részvétel ingyenes, nevezési díj pedig nincs, ezt használják ki. Mi pedig zenével folytatjuk, mert szép az élet, ez többek közt most a Padadőtől érkezik, meg még jó néhány jó zeneszám érkezik, majd 11 órakor friss hírek Oleti Csusannától.

0: A Muravidék hullámhossza.
1: MMR.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A svájci IMD intézet 70 országot minősítő versenyképességi rangsorában Szlovénia a 49. helyen végzett, 3 helyen lejjebb, mint tavaly. A legjobb helyezést az infrastruktúra, a legrosszabbat az üzleti hatékonyság területén érte el, a legnagyobb visszaesést pedig a kormányzati hatékonyság területén érte el az ország. A listát Szingapur, Hongkong és Svájc vezeti. Ezek az országok a kormányzati hatékonyság tekintetében is folyamatosan az élmezőnyben szerepelnek. Hernádi Zsolt lemondott a Budapesti Corvinus Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának elnöki posztjáról, és a tagságát sem tartja meg. A MOL csoport elnök vezérigazgatója azzal indokolta döntését, hogy nem tartaná helyesnek, ha az egyetem körül kialakuló új rendszer formálásában régi elnökként szerepet vállalna. Emlékeztetett, hogy a jogszabályváltozás miatt a Corvinus is új feltételrendszernek megfelelően működik majd, és az irányító testületek is átalakulnak. A finn parlament szerdán megszavazta a nukleáris fegyverekre vonatkozó teljes tilalom feloldását, ugyanakkor a törvény továbbra is tiltja ezeknek az eszközöknek a gyártását, fejlesztését és a kapcsolódó kutatási tevékenységeket, írja a Euronews. Miután a parlament jóváhagyta a javaslatot, már csak az államfő jóváhagyására van szükség. Baleset történt a dél-lengyelországi Bitomban működő Ecoplus nevű kőszénbányában. 8 vájár megmenekült, egy embert holtan találtak, közölte szerda éjjel Lukasz Pach, a sziléziai mentőszolgálat igazgatója. Az omlás szerda délután történt. A tárna érintett részében 650 méter mélyen akkor 9-en dolgoztak. 8-an saját erejükből a felszínre menekültek, közülük 2 könnyebb sérülésekkel kórházban ápolnak. A lengyelországi bányákban 4 ember hunyt el az év eleje óta, 2025 során összesen 16 halálos balesetet regisztráltak. Jövő héten Washingtonba utazik Mark Rutte NATO főtitkár, értesült a Euronews. Rutte június 23-tól 25-ig tartó látogatására akkor kerül sor, amikor a szövetségesek a NATO tisztviselők reményei szerint a hónapok óta tartó transatlanti feszültségek után egységesebb csúcsra készülnek. Várhatóan kiemelt téma lesz a megbeszéléseken az európai vezetésű erőfeszítés, amelynek célja a szabadhajózás helyreállítása a Hormuzi szorosban, az Egyesült Államok és Irán között, a harcok befejezéséről kötött megállapodást követően. Szövetségi források szerint Rutte abban bízik, hogy sikerül helyrehozni Washington és NATO szövetségesei viszonyát azután, hogy hónapok óta feszültséget okoz az európai ellenállás az Irán elleni amerikai-izraeli katonai hadművelettel szemben. Sport. A Radlob Drávi és Ormos közötti második etappal folytatódik csütörtökön a szlovéniai kerékpárverseny. A mai szakasz rajtja 11 óra 35 perckor lesz, a leggyorsabb kerékpárosok pedig körülbelül 16 órakor érnek célba. A zöld trikót a szerdai nyitószakasz győztese, az új-zélandi Lawrence Pitti viseli, aki a verseny legerősebb csapatának, a Red Bull Bora Hansgrohe-nak a tagja, csak úgy, mint a végső győzelemre esélyes német bringás Florian Lipovic.
1: Időjárás.
2: Ma többnyire napos időben lesz részünk, ígérik a meteorológusok. Délután főként a nyugati és az északi hegyvidéki területeken egy-egy futó záporra, néhol zivatarra is számítani lehet. A csúcs hőmérséklet 28 és 33 fok között változik.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést.

A londoni West End egyik színházát Dame Judi Dench-ről nevezik el, aki ezzel a második olyan nem királyi származású nő lesz, akinek a nevét egy színház viseli, írja The Guardian, legalábbis ugye Angliában. A Shaftesbury Színház 2027 februárjától Judi Dench színház néven működik majd tovább, elismerve a színésznő páratlan hozzájárulását a brit színház művészethez és előadó művészethez. A színház közleménye szerint Dench korunk egyik legnagyobb színésze, a névváltoztatás pedig biztosítani fogja, hogy Dame Judi öröksége továbbra is inspirálja a jövő előadóit és közönségét. Dench régóta kötődik a Shaftesburyhez, amely London egyik legnagyobb független színháza és a West End egyetlen olyan játszóhelye, amely nyitható kupolával rendelkezik. Az elismerésről pedig így nyilatkozott. A Shaftesbury Színház mindig különleges helyet foglalt el a szívemben, és igazán megható, hogy ezt a gyönyörű színházat rólam nevezik el. A színház továbbra is rendkívül fontos eszköze a történet mesélésnek és a közönség szórakoztatásának. Ez az, amire egész pályafutásom során törekedtem. A Shaftesbury Színház eredetileg New Prince Theatre néven nyílt meg, de 1962-ben átnevezték, hogy emléket állítsanak az eredeti Shaftesbury Színháznak, amely a II. Világháború alatt német bombázásokban semmisült meg. Az új név egy átfogó felújítást követően kerül fel az épületre, amelynek része lesz a kupola és a kulisszák mögötti területek helyreállítása is. Ritkaságnak számít, hogy egy színházat élő személyről nevezzenek el. A legtöbb ilyen intézmény csak az érintettek halála után kapta meg új nevét, és többnyire férfi művészek, például John Gielgud vagy Harold Pinter tiszteletére keresztelték át őket. Az első West End-i színház, amelyet egy nőt tisztelt meg ilyen módon, Andrew Lloyd Webber új londoni színháza volt, amelyet 2018-ban neveztek át az akkor 92 éves Gillian Lynne-ről, a macskák koreográfusáról. A West End színházainak neveiben nem ünnepeljük eléggé a kiemelkedő nőket, ezért nagy öröm számunkra, hogy az ő neve ezentúl örökké ott ragyog majd a bejáratunk fölött, fogalmazott a Shaftesbury Színház vezérigazgatója Eleanor Lang. Na nemrég egy köztenet is elneveztek a 91 éves Oscar, Golden Globe és többszörös BAFTA díjas angol színésznő tiszteletére. A dél-angliai Swindon városában egy új lakópark utcát Dench Close-nak nevezték el, egy olyan utcanévadási program részeként, amely a James Bond filmekhez kapcsolódó színészek előtt tisztelgett. A 91 éves Dench az utóbbi években gyakran beszélt arról, hogy éli meg az öregedést. Tavaly decemberben azt nyilatkozta, hogy még mindig képes kívülről idézni Shakespeare műveit, de arra már nem emlékszik, hogy mit csinált másnap. Arról is nyíltan beszélt, hogy nála 2012-ben diagnosztizált makuladegeneráció annyira megnehezítette számára a forgatásokon való munkát, hogy fel kellett hagynia a filmezéssel. Mi pedig természetesen gratulálunk Judi Denchnek ehhez a mérföldkőhöz. Zenével folytatjuk Szabó Balázs Bandája, Somló Tamás, megjön a Bellelo is.

Nem csak ételt készítettünk rászorulóknak a Metallica önkénteseivel, és nem csak közösen mentettünk ételt, hanem a zenekar alapítványa, az All Within My Hands Foundation támogatja is a munkánkat, árulta el a Bike Mafia. A támogatás összege 6 millió forint, ami elegendő ahhoz, hogy egy teljes éven át biztosítsuk a Vitamin Kommandó csapatunk szendvicseit, és rászorulókhoz juttassuk el. Ebben állapodtunk meg, ezért kerülnek majd ezek a matricák szendvicsek csomagolására a jó kívánságok mellé, írja a szervezet, mert ugye a matricán akkor ott van a Metallica logója is. Egy kulisszák mögötti extráról is beszámoltak a Facebook oldalukon, méghozzá azt írták. René, az All Within My Hands fő koordinátora mesélt, hogy amikor a Bike Mafiáról egyeztetett a zenekarral, a Metallica tagjai külön kiemelték, hogy mennyire cool és mennyire egyedi az, amit csinálunk. Olyan, amivel ritkán találkoznak. Na erre mi most bontunk egy sört. Jó, mivel kora délután van, legyen alkoholmentes. Cheese, írták még tehát a Bike Mafiások. Tehát Metallica nem csak, hogy itt járt Magyarországon, és ugye véradás szervezett is, meg két nagy koncertet, hanem támogatták a Bike Mafiát is. Szép. Mi pedig Végvári Ádámmal megyünk tovább, aki Csepregi Évával érkezik, meg utána itt lesz a Szeretni kell című dal is.

Egy hagyományos gasztronómiai élményt tudunk ajánlani a figyelmükbe, ez pedig nem más, mint a málé. És hát lehet, hogy valaki már ismeri, az is lehet, hogy teljesen új kulináris élmény, de minden esetre szeretettel várnak mindenkit, hogy együtt fel lehet majd fedezni a hagyományos ételnek a titkait. És hogy mikor, június 18-án, tehát ma, csütörtökön 16 óra 30 perckor, azaz fél 5-kor, a Bánatai Muravidéki Mintagazdaságon. Viszont a helyek száma korlátozott, ezért kérik, hogy a részvételi szándékot erősítsék meg az e-mail címen, méghozzá muravidekre@gmail.com. Úgyhogy a málét mindenképp tudjuk ajánlani a figyelmükbe. Na és még egy mai program, ez pedig ugye a Fordulj Kis Pejlovam táncegyüttes érkezik, magyar férfi táncok, dramatikus táncszínházi előadás, magyar férfi táncok, tehát dramatikus táncszínházi előadás, magyar férfi táncok, tehát és magyar néptánc, népzene élet.

11:51 perc a pontos idő, ez pedig a Muravidéki Magyar Rádió, és a délelőtti csapat akkor meg is köszöni a figyelmüket, és hogy velünk tartottak. No, de kik is voltak a reggeli csapatban? Ucsák Filip volt a hangtechnikus, a zenéket Király Boglárka válogatta, híreket pedig Oletics Zsuzsanna szerkesztette. És Oletics Zsuzsanna hamarosan még érkezik, hiszen várja majd önöket a Déli Krónika, délután pedig itt lesz önökkel Cseresti és Tünde, úgyhogy maradjanak mindenképp az MMR társaságában, úgyhogy jó rádiózást kívánunk mindenkinek, és szép délutát, és a nap is megérkezett, úgyhogy töltse kellemesen a mai napot, ha lehet, akkor az MMR társaságában.

0: Ako moje srce slomiš, ako moje srce slomiš lako.
1: Június 20-án és 21-én várja Önt a Bakonaki tó Dobronakon. Szombaton 15 órától Tavi Tündér Fesztivál, 20 órától zenésest Vlado Kalemberrel, Asre Börbe Krilával, valamint Burjánával és együttesével.
2: Zakuni se ljubavi na ramenu mo.
1: Mindkét napon házi termékek vására, vasárnap pedig vidnapi búcsú és szentmiség, majd zenés délután a Fekonya együttessel. Jöjjön el Ön is június 20-án és 21-én a Bakonaki tóhoz.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A Krónika munkatársai Csevesnyi és Tünde műsorvezető és Vucsák Filip hangtechnikus. Nevükben is Oleti Zsuzsa hírszerkesztő köszönti a hallgatókat. A mai nap első hír összefoglalójában egyebek mellett az alábbi témák szerepelnek.
2: 25. rendes ülését tartott a szerdán Dobronak község tanácsa.
1: Az Európai Unió tagállamainak vezetői kétnapos tanácskozásukat kezdik ma Brüsszelben.
2: Donald Trump szerdán aláírta az amerikai-iráni egyetértési nyilatkozatot.
1: Oroszország mára virradóra több hullámban lőtt ki ballisztikus rakétákat és drónokat Kijevre.
2: Jövő héten Washingtonba utazik a NATO főtitkára.
1: Elkészítette a világ legkiábrándítóbb turisztikai célpontjainak rangsorát a Radical Storage. A rövid bevezető után már is rátérünk a részletek ismertetésére. Tartsanak velünk! A Muravidék átfogó régiós közlekedési stratégiájának szükségességét bemutató előadással kezdődött a Dobrona Község Tanácsának 25. rendes ülése.
2: A tagok elfogadták a dobronaki kétnyelvű általános iskola keretében működő Katica Bogár óvoda csoportjainak kialakításáról és a munkahelyi besorolásokról szóló a következő tanévre vonatkozó javaslatot. A létszámcsökkenés miatt a 2026-27-es évben 29 gyermek két csoportban látogatja majd az óvodát. A Lendvai Egészségház tanács által kiválasztott igazgatójelölt Alexandra Kresslin egyhangú támogatást kapott a dobronaki községi tanástól a tisztség betöltéséhez, amelyhez mind a 7 alapító község jóváhagyása szükséges. A dobronaki környezeti és idegenforgalmi intézetet a következő 4 évben is Horváth Elizabeta vezeti majd. A község új alapszabályával összhangban módosulnak a községi és helyi közösségi választókerületek. A községi tanácsban a külön státuszú magyar, szlovén és roma tanácstag mellett ezentúl további 6 képviselőt választanak a polgárok egyetlen választóegységben. Így a községi tanács összesen 9 tagból áll majd. Hosszabb vita után alakult ki a Magyar Nemzeti Közösség 2027-re vonatkozó állami költségvetésből történő közvetlen finanszírozása körül. A támogatási kérelem jóváhagyásához ugyanis még a források folyósítása előtt a község és az önkormányzati nemzeti közösség közötti elosztási arányról is meg kell állapodni. A dobronaki önkormányzat javaslata a többi nemzetiségi közösségben alkalmazott arányok átlagán alapult. Eszerint a nemzetiségi közösség a községi kétnyelvű ügyvitel finanszírozására az összeg 8,25%-át ajánlotta fel, még saját részére 91,75%-ot tartott volna meg. Ezt a javaslatot azonban a Gazdasági és Társadalmi Bizottság ülésén elvetették, és végül a községi tanács által javasolt arányt fogadták el. Ennek értelmében a jövő évben a közvetlen finanszírozás keretében érkező állami támogatás 20%-át a község fordítja ügyviteli célokra, még a nemzetiségi közösségnek jutó 80%-ból 10%-ot a helyi kétnyelvű általános iskola fenntartására kell fordítani.
1: További részleteket a délutáni terepjáróban hallhatnak majd Cigán Szilviától. Az Egyesült Államok új szlovéniai nagykövete Ezel K. Roberts az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából tartott szerdai fogadáson a két ország közötti együttműködés fontosságát hangsúlyozta, megemlítve a védelmet, a regionális stabilitást, valamint a biztonságos és megbízható polgári atomenergiát.
2: Janez Jánse miniszterelnök is beszédet mondott az ünnepi eseményen, kiemelve az Egyesült Államokat, mint a szabadság szimbólumát.
1: A szlovén védelmi minisztérium légi baleseteket és katonai repülőgép incidenseket kivizsgáló szolgálata a belügyminisztérium országos kriminalisztikai laboratóriumával együttműködve válságkezelési gyakorlatot tart napok Ljubljanában.
2: A gyakorlaton a Broken Wing elnevezésű repülőgép szerencsétlenséget szimulálják a résztvevők. A Broken Wing kifejezés nem egyetlen konkrét repülőgép szerencsétlenség hivatalos elnevezése, hanem egy általános repülési szakkifejezés olyan esetekre, amikor egy légijármű szárnya megsérül vagy teljesen letörik a levegőben. A történelem során több olyan katasztrófa is történt, amelynek során a gép szárnya levált vagy megsérült, kiváltva a gép irányíthatatlanságát.
1: A svájci IMD intézet 70 országot minősítő versenyképességi rangsorában Szlovénia a 49. helyen végzett, 3 helyen lejjebb, mint tavaly.
2: A legjobb helyezést az infrastruktúra, a legrosszabbat az üzleti hatékonyság. A legnagyobb visszaesést a kormányzati hatékonyság területén érte el az ország. A listát Szingapúr, Hongkong és Svájc vezeti. Ezek az országok a kormányzati hatékonyság tekintetében is folyamatosan az élmezőnyben szerepelnek.
1: Az Európai Unió tagállamainak vezetői június 18-án csütörtökön kezdik meg kétnapos tanácskozásukat Brüsszelben. A csúcs találkozó napirendjén szerepel a 2028-tól induló uniós költségvetési időszak, a többéves pénzügyi keret, az európai versenyképesség, valamint Ukrajna helyzete is.
2: A hivatalos program este 6 órakor kezdődik. Az állami és kormányfők tárgyalnak a 2028-tól esedékes uniós költségvetésről, a többéves pénzügyi keretről, a magyar uniós elnökség idején napirendre került versenyképességről, valamint Ukrajna támogatásáról, az EU integrációjáról. A mostani lesz az első olyan uniós csúcs találkozó, amelyen Magyarországot már Magyar Péter képviseli miniszterelnökként. A korábban ismertetett tervek szerint a kormányfő kétoldalú tárgyalást folytat Robert Ficóval, Szlovákia miniszterelnökével. Emellett részt vesz az illegális migrációt ellenző tagállamok csúcs előtti egyeztetésén is. Információk szerint a csúcs előtt rövid V4-es egyeztetést is tartanak, emellett a magyar miniszterelnök részt vesz a kohézió baráti csoport tárgyalásán, valamint az Európai Néppárt állam és kormányfőinek találkozóján is.
1: A NATO védelmi miniszterei is ma Brüsszelben találkoznak, hogy a szövetségi vezetők júliusi ankarai csúcs találkozója előtt megtartsák utolsó ülésüket.
2: Mindkét találkozó középpontjában a tagállamok védelmi kiadásainak megerősítése és Ukrajna támogatása áll majd. A mai találkozó az első lesz az új szlovén védelmi miniszter Valentin Hajdinyák számára. Az ülésen részt vesz Pete Hegseth, amerikai védelmi miniszter is.
1: Donald Trump szerdán Franciaországban aláírta az amerikai-iráni egyetértési nyilatkozatot. A péntekre tervezett genfi ceremónia így elmarad. A 14 pontos megállapodás azonban életbe lép.
2: A világ péntekre várta a nagy pillanatot Genfbe, ahol G.D. Vance alelnök írta volna alá az amerikai-iráni megállapodást. Ehelyett Trump szerdán Versailles-ban húzta rá a kézjegyét az egyeztetési nyilatkozatra, ahova Emmanuel Macron francia elnök meghívására érkezett a G7 csúcs helyszínéről. Az aláírt dokumentum fotóját azonnal eljuttatták az iráni félnek és a közvetítő államoknak. A pénteki genfi ceremónia elmaradt, de egyes források szerint az amerikai-iráni találkozó pénteken mégis megtörténhet, mivel a 60 napos tárgyalási szakasz megkezdéséhez szükséges egyeztetések folytatódnak.
1: Oroszország már a virradóra több hullámban lőtt ki ballisztikus rakétákat és drónokat Kijevre. Az ukrán fővárosban először helyi idő szerint hajnali 00:30 körül lehetett hallani robbanásokat, a Kijev Independent szerint. A héten ez volt a második orosz csapás sorozat Kijev ellen.
2: Ukrajna mindeközben masszívan tűz alá vette Moszkvát. Ez volt a legnagyobb dróntámadás az orosz főváros ellen az elmúlt 2 évben. Moszkva délkeleti részén a Kapotnya nevű kerületben lévő olajfinomítónál lángokról és felszálló füstről érkeztek beszámolók. Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere közölte, az orosz védelem 180 drónt semmisített meg. A moszkvai védelmi minisztérium szerint az éjszaka folyamán és hajnalban 555 ukrán repülőgép típusú pilóta nélküli repülőszerkezetet lőtt le az orosz légvédelem 18 régió légterében és az Azovi tenger felett.
1: Jövő héten Washingtonba utazik Mark Rutte NATO főtitkár, értesült a Euronews. Rutte látogatására akkor kerül sor, amikor a szövetségesek a hónapok óta tartó transatlanti feszültségek után egységesebb csúcsra készülnek.
2: Várhatóan kiemelt téma lesz a megbeszéléseken az az európai vezetésű erőfeszítés, amelynek célja a szabad hajózás helyreállítása a Hormuzi szorosban, az Egyesült Államok és Irán között a harcok befejezéséről kötött megállapodást követően. Szövetségi források szerint Rutte abban bízik, hogy sikerül helyrehozni Washington és NATO szövetségesei viszonyát azután, hogy hónapok óta feszültséget okoz az európai ellenállás az Irán elleni amerikai-izraeli katonai hadművelettel szemben.
1: A sporthírek előtt még arról, hogy elkészítette a világ legkiábrándítóbb turisztikai célpontjainak rangsorát a csomag megőrzéssel foglalkozó Radical Storage. A rangsort a látogatók online értékelései alapján állítottak össze. Csaknem 100 000 véleményt elemeztek, amelyek a világ 32 országának 200 leglátogatottabb látványosságát minősítik. Azt vizsgálták, milyen arányban fordulnak elő olyan negatív kifejezések a véleményekben, mint a kiábrándító, unalmas, túl zsúfolt, vagy az, hogy nem érte meg az árát.
2: A negatív rangsort egy angliai élménypark, a Sutterside megyében található Elton Towers vezeti, amelyről a látogatók 38,2%-a fogalmazott meg elmarasztaló véleményt. A vendégek leginkább a zsúfoltságot és a rossz árérték arányt kifogásolták, de a félrevezető árazásra is sokan panaszkodtak. A dobogó második és harmadik fokára két amerikai létesítmény került, az atlantai Georgia Aquarium 19,6% negatív vélemény, és a louisianai Horseshoe Kaszinó 18,6%-kal. Mindkét helyszínnél gyakori panasz volt a zsúfoltság, illetve az, hogy a látogatók szerint a szolgáltatások nem állnak arányban az árakkal. A negyedik helyen a budapesti Széchenyi gyógyfürdő és úszoda végzett, ahol a negatív vélemények aránya 16,6% volt. A látogatók elsősorban a tömeget és a zsúfoltságot, valamint az akadálymentesség hiányát említették problémaként. A gyógyfürdő ugyanakkor javított tavalyi helyezésén, egy évvel korábban még a második helyen szerepelt a rangsorban.
0: Sport.

A Radlje-ob-Drávi és Ormos közötti második etappal folytatódik ma a szlovéniai országúti kerékpárverseny. A szakasz 11 óra 35 perckor rajtolt, a leggyorsabb kerékpárosok pedig körülbelül 16 órakor érnek célba. A zöld trikót a szerdai nyitószakasz győztese, az új-zélandi Lawrence Pitti viseli, aki a verseny legerősebb csapatának, a Red Bull Bora Hengstrom-nak is a tagja, csak úgy, mint a végső győzelemre esélyes német bringás Florian Lipovic. Az éjszaka folyamán véget ért a csoportkör első fordulója, immár az összes csapat bemutatkozott a labdarúgó világbajnokságon, itt az idő tehát, hogy jöjjön a második kör. Átcsütörtöki programban elsőként Csehország Dél-Afrika mérkőzést rendeznek 18 órától, majd 21 órától Svájc játszik Bosznia-Hercegovina ellen. Az éjszaka folyamán a társházigazda Kanada lép pályára Katar ellen, míg a szintén társrendező Mexikó ellenfele Dél-Korea lesz.

0: időjárás.
1: Ma többnyire napsütéses időnk lesz, ígérik a meteorológusok. Délután főként a nyugati és északi hegyvidéki területeken egy-egy futó záporra, néhol zivatarra is számítani lehet. A legmagasabb napi hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést.

Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a hírügynökségek délelőtti jelentéseiből szemléztünk. Köszönjük figyelmüket, további szép napot, jó MMR rádiózást!

Ez a Republik, és igen, önökre gondoltunk, úgyhogy várjuk önöket ezen a mai délutánon. Király Tomian hangtechnikus, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresné Tündét hallják. Hasonló a jó kis magyar zenék egészen 13 óráig, akkor pedig jövök a legfrissebb információkkal. Tartsanak velünk!

Kedves hallgatóink, ma esti népzenei adásunkban a budapesti Bazsefa zenekar felvételein erdélyi tájak magyar népzenéje szól. Tartsanak velünk este 17-től.

0: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
1: Időjárás. 13 óra van, köszöntöm a hallgatókat. Délután 1 órakor már 30 fokot mutatnak a hőmérők itt Lendván. És hát nagyjából az ország egészére egyébként a nyárias kánikulai meleg jellemző. Muraszombatból 27 fokot jelentenek, Novomesto 28 fok van, lenn a tengermeléken Portorosban 30-31 fok, és mától erősít rá a kánikula. Indul a kőkemény hőhullám, hogy mire számíthatunk. Hát az egészséget komolyan veszélyeztető tartós hőhullám alakul ki. A következő napokban ma 27-32 fok közé melegszik fel a levegő. Pénteken derült napos időt kapunk kevés gomoly felhővel, hajnalban 9-18 fokkal, délután 29-34 fok között alakul a hőmérséklet. Nézzük, hogy mit hoz a hétvége. Sokan talán kíváncsiak arra, hogy mennyire lehet tervezni. Szombatra mindenképpen, mert derült napos száraz időt kapunk, tehát csapadékra. Szombaton nincs kilátás, hajnalban 12-21, délután 31 és 36 fok között alakul majd a hőmérséklet. Vasárnap is derült idővel indulunk, aztán ezt követően gomoly felhők képződnek, és főleg délután már záporok, zivatarok pattanhatnak ki. Szélerősödés, zivatar idején lesz majd intenzív, erre lehet számítani. Hajnalban 15-23, délután viszont 31 és 37 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn és kedden is napos, gomoly felhős időre van kilátás, csapadék nem valószínű. Helyi kisebb záporok kialakulhatnak szórt jelleggel, de minimális az esélye. Hétfőn, kedden, hajnalban 17-23, délután viszont 30-35 fok között tetőzik majd a hőmérsékleti tartomány. A mostani prognózis szerint érkezik egy érintő hidegfront jövő hét kedden este éjszakai órákban, ami egy picit mérsékli ezt a meleget. Csapadékra egyébként nem kell számítani, viszont hőmérsékletben ezt érzékelni fogjuk, ettől függetlenül is marad a kánikula. Szerda, csütörtök, péntek alapvetően napos időt hoz jövő héten is, időnkénti fátyol és gomoly felhőkkel. Szerdán még 30 fokkal, éjszaka 15-20 fok várható, aztán csütörtök pénteken kellemes 25-28 fokban bízhatunk maximum értékként, viszont éjszakánként nem csökken a hőmérséklet, tehát nem megy olyan mélyre a hőmérő higanyszála, általában 20-22 fok várható, és tehát nem igazán tud frissülni a levegő. Jövő hét szombaton intenzívebb gomoly felhők, de újra 30 fok, és a mostani prognózis szerint jövő hét vasárnap, tehát már a hónap kifutó részében ismét egy nagyon erőteljes hőhullámot kapunk, valamikor június 30, július 1-e környékén bizony a 40 fokot is súrolhatja majd a délutáni csúcsérték, a mindenkori legmagasabb és legintenzívebb hőhullámra készülhetünk a hónap vége felé. Nyilván sokan kíváncsiak arra, hogy ez hogy lehet majd a szervezet számára tolerálhatóvá tenni, nagyon nehezen. Az egészségünket ugyanis komolyan veszélyeztető tartós hőhullám alakul ki a következő napokban, hetekben, és ez leginkább az időjárás érzékenyekre veszélyes, de még az egészséges szervezetet is rendkívüli módon megdolgoztatja. Gyors melegedés, kánikulai hőmérséklet, és ez komoly munkát ró a szívre, egyre több lesz a rosszul lét, a szívelégtelenség, a vérnyomás leesése, ami szédüléssel párosul. Erős fáradékonysággal is szembesülnek sokan, Csökken ennek következtében a figyelmünk, lassulnak a reflexeink, ami a közlekedésben is komoly veszélyforrás. Egyre nehezebb napjai lesznek a fejfájósos, migrénes embereknek. Fokozódni fog a hőséghez kapcsolódó súlyos következmény, tehát a tűzőnapon már is igen magas a napszúrás veszélye, tehát a szervezet gyorsan, könnyen túlmelegedhet. Nagyon kell figyelni a megfelelő folyadékpótlásra. És ami feltétlenül fontos, sokszor fogják hallani, 10 és 16 óra között feltétlenül kerülni kell a tűző napot. Ilyen körülmények között a hőérzetünk 40 fok közelében is alakulhat. És bizony, extrém erős lesz az UV-sugárzás, már jócskán meghaladja a 7-es indexet. Fontos az UV-sugárzás elleni szem- és bőrvédelem, és most a déli órákban pedig vonuljanak hűvös, árnyékos helyre, ez a legfontosabb.
0: Közlekedési hírek.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos fennakadásról nem kaptunk hírt, vezessenek körültekintően és óvatosan, és figyeljenek arra is, hogy erősen rontja a baleseti helyzetet az erős felmelegedés, perceken belül veszélyes hőmérséklet alakul ki a lezárt utastérben. Kánikulában lényegesen fáradékonyabbak, figyelmetlenebbek vagyunk, és lassulnak a reflexek, tehát vezessenek lassabban és körültekintőbben. A forgalmi rendőrség ma elsősorban Muraszombat körzetében méri a gyorshajtókat. Jó utat kívánunk! Óra 7:13 van, ezek voltak a legfrissebb információk. Már is indítjuk ezt az órát, és meg is töltjük rengeteg zenével. Jön Ágnes Vanilla, itt lesz Anna Nakleb, aztán jön a Halott pénz, és hamarosan Rózsa Magdi is.

Ez volt a jel Rúzsa Magditól, és a mai nap is egyfajta jel és jelzés. Június 18-a van csütörtök, ennek az évnek a 169. napja. Névnapok tekintetében Arnold és Levente, ez a hivatalos két főnévnap, de Arnó, Arnót és a Desdemona nevűeket is lehet köszönteni, akik ma ünnepelnek, minden jót kívánunk. Világnapok tekintetében pedig az autista büszkeség nemzetközi napja kapcsolódik ehhez a dátumhoz, illetve van egy különleges és érdekes világnap, amely szintén erre a dátumra került, ez pedig a fenntartható gasztronómia napja. Sok szempontból fontos a mai nap, a 100 éves háború során ugye a Jeanne d'Arc vezette francia sereg döntő győzelmet aratott az angolok felett, ez is a mai naphoz köthető, 1429-et írunk a történelem szerint, és 1815-ben, ha már csatázunk, a Waterloo-i csatában Napóleon döntő vereséget szenvedett a Wellington herceg és Blücher tábornagy vezette szövetséges csapatoktól. Június 18-a kifejezetten nyári nap, hiszen nyárközépi dátumnak tartják június 18-át, és már az előkészületek időszaka, hiszen bár ehhez a mai naphoz nevesített úgynevezett népünnepély, önálló népünnepény nem kapcsolódik, nem kötődik, de azért a paraszti kultúrában fontos határnapok voltak, akár ez a június 18-a is, hiszen főleg a dél-dunántúli térségben a hiedelem szerint a gabonafélék növekedése június közepén megáll, és ekkortól a növények már csak az érési időszakákat éljük, és a közeledő aratásra lehet készülni. Június 18-án a falusi közösségek, főleg a fiatal lányok már elkezdték gyűjteni a rőzsét, a közelgő Szent Iván éji, tehát a június 24-i örömtüzekhez, amelyektől tisztulást és persze jó termést reméltek. De kötődik ehhez a dátumhoz mérajzási babona is, ugyanis a régi öregek úgy tartották, hogy a júniusi méhrajzás ezüst kanalat ér. Ha ezen a napon meleg, de nedves az idő, az gazdag méztermést és jó mezőgazdasági évet jósolt. És egy zenei legenda is ezen a napon született 1942-ben. Sir Paul McCartney, a Beatles együttes zeneszerzője, énekese született, és ha már a Waterloo-i csatát említettem, akkor e naphoz köthető a Waterloo-i átok is, mert hogy 1815. június 18-án Napóleon végzetes vereséget szenvedett. Érdekesség, hogy a csata napján szakadó eső esett, ami sár mocsárrá változtatta a harcteret, és ez hátráltatta úgymond a francia tüzérséget, és közvetve hozzájárult a császár bukásához. Ők így gondolták, hogy ez volt a Waterloo-i átok. És a világ első női űrhajósa is ekkor járt az űrben, Valentina Tereskova 1963-ban, ugyanis ezen a napon még fent keringett a világűrben a Vosztok 6 fedélzetén, ugye június 16-án indult, és ikerrepülést hajtott végre a Vosztok 5-tel. Tehát néhány érdekesség ehhez a mai dátumhoz. Most azonban zenéljünk, jön a Hooligans, és hamarosan Jennifer Lopez.

Stai. Loca.

Most 2 perccel vagyunk 1:30 után, nálunk gyönyörűen süt a nap, bár vannak felhők az égen, ettől függetlenül is meleg van. 30 fok körül alakulnak most a délutáni hőmérsékletek. És hát, ha mi nehezen viseljük a 30 fokot, még úgy is, hogy mondjuk nem végzünk kemény fizikai munkát, akkor talán bele tudjuk érezni magunkat abba a helyzetbe, hogy milyen lehet mondjuk egy focipályán 90 percet a labdát kergetni, és minden erőt kifejtve azon lenni, hogy mondjuk az adott meccset a csapat megnyerje. Hát aki figyeli a világbajnokságot, vannak úgynevezett ivószünetek, éppen ezért ugye a hosszabbítások is a 90 perc után több percig tartanak pont emiatt az ivószünetek miatt. Ez talán a csapatoknak abból a szempontból jöhet jól, hogy közben lehet taktikai megbeszélést is tartani, de szerintem a nagy meleg azért az ő erejüket, mind a fizikai, mind a mentális erejüket rendesen megbontja, és szerintem nagyon sokat ki is vesz belőlük. Tegnap szerintem sokan leültek megnézni a portugálok találkozóját. Hát az elképesztően nagy csalódás volt szerintem azoknak, akik portugál rajongók, mert többet vártak a csapattól, és talán itt jön ki nagyon jól az, amikor egy csapat túlságosan is elbízza magát, hogy egy gyengébb félnek gondolja a másikat, és aztán meg is lett az eredménye. Hát azt gondolom, hogy kemény kritikát is kapott egyébként a portugál kapitány, és azt gondolom, hogy nem is egy jó meccset láttunk. Viszont ott volt az esti mérkőzés, az Anglia-Horvátország sokak által várt találkozó, és hát gólban gazdag mérkőzést láthattunk az EL csoportban. Elég rendesen megszorongatták a horvátokat. Anglia-Horvátország 4-2 lett a tegnapi találkozó eredménye. Itt nehéz volt megjósolni egyébként, hogy ki lehet a befutó. Anglia javára mindenképpen szól, hogy nagyon fiatal a csapat összetétele, és bennük még azért van erő és energia. Éppen ezért akár ott lehetnek a végső hajrában is. De hogy ki nyeri a VB-t 2026-ban? Majd mindjárt megnézzük, hogy kik a legesélyesebbek, vagy kit tartanak a legesélyesebbnek, de előtte mondom, hogy ma milyen meccseket láthatnak. 18 órakor kezdődik a Csehország-Dél-Afrika találkozó, este 9 órakor Svájc-Bosznia-Hercegovina. Lesz egy mérkőzés pontban éjféltől, ez a Kanada-Katar, és hajnali 3 órakor Mexikó-Dél-Korea találkozó. Tehát ez a 4 meccs a mai összecsapásban, és A csoport, B csoport mérkőzéseit láthatjuk. Szerintem sokan kíváncsiak a csehekre, talán a svájciakra is, Kanadára is. Meglátjuk. Szerintem hoz meglepetést az idei VB is. De most érkezzen a 4-es zenekar, és aztán megnézzük, hogy a szakemberek melyik csapatokat tartják a legesélyesebbnek arra, hogy akár ott lehetnek a VB győztesek között.

Ez volt a Könnyedén leperek, hát a csapatok nem valószínű, hogy így gondolják azt a 90 percet, hogy könnyedén leperek, főleg, hogyha nincsenek hozzászokva hoz a klímához, ami ugye egy másik kontinensen várta őket. Nagyon sok csapat küszködik egyrészt az időeltolódással, másrészt meg a hőséggel. Éppen ezért vannak ugye ivó percek, amikor vissza lehet pótolni a folyadékot. Hát hamarosan véget ér a 2026-os VB-nek az első fordulója, ami azért valamennyire már mutatja, hogy melyik csapat milyen játékot produkál a pályán, és ez alapján azért lehet már talán látni, hogy ott lehet-e az élbolyban, vagy sem. De szokták mondani, amíg a labda kerek, addig történhetnek meglepetések, és szerintem a 2026-os labdarúgó világbajnokság is hozza ezt a formát, hogy lesznek még meglepetések, de nyilván elindultak már a találgatások arról, hogy ki a legnagyobb esélyese annak, melyik nemzeti együttes érhet fel a válogatott futball csúcsára. Nagyon sok név egyébként felmerült. Egy biztos, 1930 óta rendeznek világbajnokságot, és legutóbb 4 évvel ezelőtt, hogyha emlékeznek, akkor Argentína győzedelmeskedett. A szokásos találgatások egyébként ezt a csapatot is említik, de nagyon sok sportelemzéssel foglalkozó világhírű cég egyfajta szimulációt futtatott le, és azok alapján rakták össze a 6 legesélyesebbet. És ez a szimuláció azt mutatja, hogy a 6 legesélyesebb között a legnagyobb favorit Spanyolország. Ami viszont meglepő, hogy a 6 legjobb csapat közé nem fért be Németország, Marokkó, Horvátország, Norvégia, vagy éppen Dél-Korea sem. Viszont Spanyolországot valóban a legnagyobb favoritnak tartják, hiszen a 2024-es Európa-bajnokság győztese magabiztosan vezeti a végső győzelemre esélyeseknek a listáját, mind a fogadóirodáknál, mind az előrejelzéseknél. Spanyolország alapvetően, ugye, hogyha figyeljük a játékokat, akkor ők támadó szellemű csapatként vannak jelen a fociban, és az ellenfeleket szeretik is jól megszórni gólokkal. Reméljük, hogy ez idén is így lesz. Egy biztos, nem lesz egyszerű feladata a spanyol válogatottnak sem. Franciaország szintén ott van a spanyolok mögött, a másik fő esélyesként. Ugye az elmúlt 2 világbajnokság során mindkétszer ők bejutottak a döntőbe, 2018-ban győzött Horvátország ellen, 2022-ben pedig ezüstérmes lett ugye Argentína mögött. Így, ha harmadjára is most bejutnának a döntőbe, az amerikai világbajnokságon, akkor az olyan bravúr lenne, ami eddig csak Brazíliának és korábban Nyugat-Németországnak sikerült. Jó esélyük van rá, legalábbis a felmérések szerint. Majd meglátjuk, hogy a franciák egyik legnagyobb fegyvere az működik-e, mert hogy ők a tehetségekből azért nem fogynak ki, van bőven a csapatban olyan, aki hozhatja a legjobb formáját. Aztán itt van Anglia, akik tegnap ugye 4-2-re hát legyűrték a horvátokat, és ők mindig úgy mennek a pályára, hogy a foci az ő hazájuk, úgyhogy nem csak EB-nél, hanem VB-nél is az örök favorit az angol, és hát kétségtelen tény, hogy Nagy-Britániában keresendők azért a futball gyökerei, és ők azt mondják, hogy most ezzel a fiatal csapattal ők bivaj erősek tudnak lenni, és ott vannak az esélyesek között. Aztán ott találjuk a duplázni vágyó argentinokat, ők nyilván szeretnék megvédeni a 4 évvel ezelőtti címet, és talán most Portugália is ott lehet, bár nem játszottak túl jól, de ahogy mondtam, mindig jöhet meglepetés, és van, amikor egy csapat az elején nagyon rosszul teljesít, mondjuk az első mérkőzésen, egy nála jóval gyengébb csapat ellen, aztán onnan felszívja magát, és akár legyőzhetetlen menetelésbe kezd. Szóval Portugáliát is említik, és Brazília az örök kérdőjel, mint minden világbajnokság alkalmával most is ott van a legesélyesebbek között. Nyilván mindenkinek megvan a favoritja, úgyhogy jó szurkolást kívánunk. Berkes Olivérék jönnek, aztán hamarosan mutatunk egy friss újdonságot is, és az is a foci VB-hez kapcsolódik.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi Tünde vagyok, és hoztam egy fantasztikus dalt, amit sokat fogunk hallani, hiszen Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion és AI közösen készítették el a foci VB himnuszát. A 2026-os labdarúgó világbajnokság rajtjához kapcsolódóan a FIFA bemutatta a legújabb globális zenei projektjét. Az olasz tenor Andrea Bocelli, a világhírű francia producer és DJ David Guetta, az amerikai rapstar Megan Thee Stallion, valamint a dél-koreai énekesnő AI közösen alkották meg ennek a tornának a hivatalos himnuszát, a DNA című dalt. A szerzemény különböző zenei műfajok és kultúrák találkozásából született, tökéletesen tükrözve a világ legnagyobb futball eseményének nemzetközi szellemiségét. A produkció mögött David Guetta áll, aki jellegzetes elektronikus hangzásvilágával formálta a dalt, míg Andrea Bocelli felemelő tenorjával, Megan Thee Stallion energikus rap betéteivel, AI pedig koreai nyelven előadott énekével tette teljessé ezt a különleges felvételt. Már maga a cím is mindent elmond, nyilatkozta Andrea Bocelli. A futball gyerekkorom óta az életem része, és mindig különleges helyet foglal el a szívemben. Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy felkérést kaptam a világbajnokság hivatalos himnuszának előadására, és részt vehettem a nyitó ünnepségen. A DNA a FIFA világbajnokság zenei kezdeményezéseinek egyik központi eleme. Úgyhogy jöjjön a nagyszerű kollaboráció Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion és AI.

0: Reklám.
1: A Völgyi Falusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület szeretettel meghív mindenkit fennállásának 100. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségére. A program június 20-án, szombaton 16 óra 30 perckor a tűzoltó otthonnál induló ünnepi felvonulással kezdődik. Majd az egykori óvoda udvarán hivatalos ünnepséggel folytatódik. 19 órától tűzoltó vál a New Casino zenekarral. Gazdag tombola, finom ételek és italok, valamint jó hangulat várja a vendégeket. Mindenkit szeretettel vár a 100 éves Völgyi Falusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 14 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A múzeumok nyári éjszakáján, június 20-án szombaton a Lendvai Galéria Múzeum is várja a látogatókat. 18 órától a gyerekek a Kartonopolis szobrászati műhelyben alkothatnak, 19 órakor a Lendvai zsinagógában a Lendva régi fényképeken című kiállítást nyitják meg, és mutatják be a témát feldolgozó könyvet, amelynek szerzője Lendvai Kepe Zoltán, amit Szára Köves zongora koncertje követ. A muraszombati képtár szombaton 18 órától 23 óráig várja a látogatókat, ahol a kis plasztikai tárlatot tekinthetik meg, ami válogatás a galéria állandó gyűjteményéből. Dr. Robert Inhof tárlatvezetése 20 órakor kezdődik, amit aztán minden kerek órában megismételnek. A gyerekekkel való foglalkozás 18-tól 20 óráig tart majd a múzeumok nyári éjszakáján. Szlovénia hiteles partner szeretne lenni a NATO-ban, amely tiszteletben tartja és végrehajtja a kötelezettségvállalásait, magyarázta Valentin Hajdinyák védelmi miniszter a NATO tagok minisztereinek. Szlovénia a júliusi csúcs találkozóra konkrét tervet kíván kidolgozni a védelmi kiadások növelésére. Tudatot akarok adni a szövetségeseknek, hogy Szlovénia komolyan veszi kötelezettségeit, és kész vállalni a felelősség ráeső részét a közös védelem biztosításáért, mondta Valentin Hajdinyák védelmi miniszter, miután megérkezett a kevesebb mint 3 hét múlva megrendezésre kerülő törökországi csúcs találkozó előtti utolsó miniszteri találkozóra. Véleménye szerint a szövetség hitelességét az is méri, hogy mennyire hiteles egy adott tagország. Magyar Péter magyar miniszterelnök ma Robert Metsolával, az Európai Parlament elnökével tárgyalt Brüsszelben. A megbeszélés egyik fő témája pedig a Magyarországgal szemben csak nem 8 éve folyó 7. cikk szerinti jogállamisági eljárás lezárása volt. A kormányfő a Facebook oldalán azt írta, hogy Metsolával egyetértettek abban, őszig le kell zárni az eljárást, amelyet még 2018. szeptemberében indított el az Európai Parlament. Magyar Péter közlése szerint meghívta az EP elnökét Magyarországra, és megállapodtak arról is, hogy ősszel beszédet mond az Európai Parlament egyik strasbourgi plenáris ülésén. Magyarország esetében az eljárást 2018. szeptember 12-én az Európai Parlament kezdeményezte, amikor a képviselők a sargentini jelentés alapján kimondták, hogy fennáll az uniós alapértékek súlyos megsértésének egyértelmű kockázata. Sport. Ma újabb szakaszt rendeznek a szlovén és a svájci kerékpár körversenyen. Szlovéniában a Rádlióbdrávi és Ormos között zajlik a 181 kilométeres második szakasz, míg Svájcban, ahol részt vesz Tadej Pogacsár és Primož Roglič is, 157 kilométer áll a versenyzők előtt. Svájcban tegnap Tadej Pogacsár ért a célba a legjobb idővel.
2: Időjárás.
1: Délután nagyjából napos időre kell számítani. A nyugati és északi hegyvidéken helyi záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 28 és 33 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Meghibásodott jármű miatt akadozik a tenger melléki sztráda forgalma Drágomerje és Vrhnika között Koper irányában, valamint Posztojna és Studenec között Koper felé. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Celjeuszhod és Pletovárje között Maribor irányában, továbbá Szlovenske Konyice és Golorebra között a főváros felé.
0: Ilyen.
3: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
2: A Muravidéki Magyar Rádióban.
3: elindulok az utamra. Éjjel csend

felé visz az utam, hogy a nevedet meg tudjam, rád nézek, igen, rád nézek. Kicsi felhő fut az égen, rigó táncol a sötétben, emlékszek, igen, emlékszek. Hey!

Horváth Tomival indítottuk ezt az órát, most 8 perccel vagyunk délután 2 után, és bár ő Tolna felé vitt bennünket, mi maradunk innen a Lendvai stúdióban a megkezdett úton, úgyhogy zenékkel folytatjuk, nagy bogéjék jönnek, aztán hamarosan 2:45-kor már az apró hirdetés rovattal folytatjuk, délután 3 órakor pedig lesz hírmagazin 5 témával, tegnap Dobrona község tanácsa tartotta meg Soron következő ülését, és erről hozott részletes összefoglaló Cigán Szilvia. Aztán megtartotta éves közgyűlését a Lendva Község Közi Labdarúgó Szövetség is. A tegnapi közgyűlésen Gönc Edit járt. Tegnap az 56-os Magyar Forradalom 70. évfordulója alkalmából szerveztek történelmi estet Dobronakon, Gerebész Pettinahoz erről az összeállítást, a beszámolót, aztán Lendva község jóvoltából idén is a község területén élő fiatalok 5 ingyenes fürdő belépő jegyet használhatnak ki, hogy milyen módon, Szőke Krisztina kérdezte Lendva polgármesterét, Magyar Jánost, és van még egy témánk, a Szlovén Irodalmi Műfordítók Egyesülete Lavrin oklevelet adományozott Reimann Judit magyar műfordítónak, hogy miért neki ítélték oda, az kiderül majd abból a beszélgetésből, amelyet vele Botka Ágnes készített 3 órakor, tehát ez az 5 téma a délutáni terepjáróban. Lesz visszapillantó is, 16 óra után óránként jövünk a friss hírekkel, ha pedig szeretik a népzenét, akkor 6:45 után is hangolódjanak ránk, tartsanak velünk!

0: unta, nem fél el a lakásában, vagy épp újat keres? Hirdessen az MMR-en!
1: Itt a remek lehetőség a hirdetésre. Rengeteg hirdetésünk van, úgyhogy kezdjük ezekkel, de természetesen telefonszámaink mostantól hívhatóak. 575 17 18 és 575 17 19. Ha eladni, vásárolni, cserélni, ajándékozni szeretnének és lakossági apró hirdetésük van, akkor jó helyen járnak, hiszen nálunk ezt ingyenesen tudják most meghirdetni. Mindenképpen éljenek a lehetőséggel. Traktort és kukorica szedőt vásárolnának, az ajánlatokat a következő mobilszámra várják. 031 416 412. Eladó Dobriban háromszobás összkomfortos családi ház központi fűtéssel, két garázssal, nagy udvarral. Érdeklődni lehet a következő mobilszámon, ahol további információval szolgálnak: 00 36 30 364 29 33.

120 darab szénabálát vásárolnának az ajánlatokat a 00-36-20-270-60-42-es mobilszámra várják. Aztán idősebb, magát ellátni képes idősebb hölgy keres olyan szemét, aki vasárnap estétől péntekig segítene a napi teendők elvégzésében. További információ következő mobilszámon 041 296 279.

Völgyi faluban eladó egy jó állapotban lévő rendszeresen karbantartott Husqvarna TC 142 T-típusú fűnyíró traktor. Hidrosztatikus sebességváltóval rendelkezik, és valamivel több mint 400 üzemórája van. A hívható telefonszám 051 470 491-es. Lentiben olcsón elvihető 400 darab tetőcserép és 50 darab kúp tetőcserép, a hívható telefonszám 00 36 70 932 74 75.

Fém boros hordók eladók, 300, 200 és 120 literesek, valamint egy 200 literes műanyag hordót is árulnak. Ezen kívül ugyanitt eladó motoros, kacsozó, szőlőmorzsoló, jó állapotú sparhelt és kardánhajtású kupos fahasító. A telefonszám 00 36 30 604 67 76-os. Szent Margit falván a falu központjában 942 négyzetméteres beépíthető területet árulnak. A telefonszám 00 36 30 314 71 58-as.

Az Őrségben eladó egy jó állapotban lévő 50 köbcentis robogó, megtekinthető Veleméren, a telefonszám pedig 00 36 30 260 16 44-es. Lovásziban eladó 180 centi széles, 2 méter hosszú dupla fenyőfa ágykeret, 2 darab ágyráccsal és 2 darab rugós matraccal jó állapotban, irányára 30 ezer forint, a telefonszám pedig 00 36 30 880 38 43.

Magyar Lakon eladó új salgópolcrendszer, új kovácsolt vaskapu, kétszárnyú tolóajtós is. Ezen kívül 2000 literes víztartály és két mázsás hízósertés. A telefonszám 00 36 20 50 67 193. Nagykanizsán eladó egy kis motor 180 ezer forintért, ugyanitt eladók Pannonia motorkerékpárok, TLT, TLD és T5-ös típusúak. Aztán Renault Megane kombi, ezüstszürke 1.9-es dízel, okmányok nélkül és 1000 köbcentis Suzuki Swifthez karosszéria elemeket árulnak. A telefonszám 00 36 30 511 80 09.

Talajmaró és Targonca torony eladó Zalaegerszegen. A hívható telefonszám 00-36-30-400-37-89. Aztán MTZ 50-es javított sebességváltóval eladó, ugyanitt árulnak egy Volvo 40 lóerős traktort, asztalos gyalupadot, 120 literes villanybojlert és egy MTZ 50-es első ház szervó tartóval együtt, első házat szervó tartóval együtt. A telefonszám pedig 00-36-30-441-63-21-es.

Keresnek régi típusú autót, motorkerékpárt, bármilyen állapotú szóba jöhet, gyűjteménybe keresik, az ajánlatokat pedig a következő mobilszámra várják: 00 36 30 553 77 66-os. Aztán eladó az őrségben egy favázas, egy vasvázas faipari marógép és egy faipari esztergagép. Mindegyik 380 voltos motorral, és ugyanitt árulnak két darab, két szezont futott nyári gumit, a mérete 215/65R17-es. A telefonszám 00 36 30 286 38 30.

0: És van egy hirdetőnk is, üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, hirdetni szeretnék!
0: Igen.
1: Lenti környékén eladó, nagyméretű, kihúzható kanapéágy.
0: Tehát nagyméretű, kihúzható kanapéágy.
1: Igen, a hozzátartozó kettő darab fotellel külön is elvihetők.
0: Igen.
1: Mondanék egy elérhetőséget.
0: Igen.
1: Plusz 36,70. 704.
0: Igen.
1: 43,70.
0: 43 és 70. Köszönjük szépen, hogy nálunk hirdetett.
1: Köszönöm szépen.
0: Szép délutánt. Minden jót, viszont hallásra. Tehát Lenti környékén nagyméretű, kihúzható kanapéágy eladó, két fotellel, akár külön-külön is elvihetők, akár egyben is, a telefonszám pedig, ahol további információval szolgálhatnak, 00 36 70 704 43 70.

0: Egy perccel vagyunk, 14:30 után ez volt a csütörtök délutáni apró hirdetés rovat. Természetesen az imént elhangzott hirdetéseket honlapunkon vissza tudják keresni. Nem csak ezt a mait, hanem az előző hetieket is. Hirdetni pedig legközelebb jövő héten tudnak majd a műsor ideje alatt. Hirdetéseiket viszont bármikor elküldhetik, természetesen a szokásos módokon, e-mailben vagy messenger üzenetben. Mi várjuk, és remélem, hogy önök élnek a lehetőséggel, meg azzal a lehetőséggel is, hogy a következő szűk fél órát megtöltjük zenékkel. Jön Teddy Swims, itt lesz Cheesy, Sipos Tomi, Gájer Bálint, de jön Taylor Swift és a Kaukázus is. Pontban 3 órakor pedig csütörtöki hírmagazin 5 aktuális helyi vonatkozású témával.
1: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.

0: örökségünk.
1: Csodálatos világunk, legek, rekordok és csúcspontok, de nem nyáron. Helyette örökségünk, népünk évszázadai, Pannonia földjén pincétől Pirániig, világunk mozgatói vagy múltunk rejtélyei. A bejáratott időpontban válogatások a Kósa Ferenccel közösen megalkotott korábbi műsorainkból. Tehát mikor? Pénteken 16 óra után, ismétlés pedig vasárnap 21 órakor.
0: Örökségünk!

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Csütörtöki hírmagazinunk jelentkezik. Köszöntöm a hallgatókat. Ezúttal 5 témával várjuk Önöket. A Muravidék átfogó régiós közlekedési stratégiájának szükségességéről szóló dokumentum bemutatásával kezdődött Dobronak község tanácsának 25. rendes ülése. A személyzeti kérdések keretében támogatásba részesítették a Lendvei Egészségház tanácsa által kiválasztott igazgatójelöltet, Alexandra Kreszlint. A Dobronaki Környezeti és Idegenforgalmi Intézet élére pedig Horváth Elizabetát nevezték ki. A községben módosulnak a községi és helyi közösségi választókerületek. A Magyar Nemzeti Közösség 2027-re vonatkozó állami költségvetésből történő közvetlen finanszírozás keretében érkező állami támogatás 20%-át a község fordítja ügyviteli célokra, még a nemzetiségi közösségnek jutó 80%-ból 10%-ot a helyi kétnyelvű általános iskola fenntartására kell fordítani. Cigán Szilvia beszámolója következik.
2: A bevezető részben Dobronak község tanácsa meghallgatta a Muravidék átfogó régiós közlekedési stratégiájáról készülő dokumentum jelenlegi állapotáról szóló beszámolót, majd a tagok elfogadták a Dobronaki kétnyelvű általános iskola keretében működő Katica Bogár óvoda csoportjainak kialakításáról és a munkahelyi besorolásokról szóló a következő tanévre vonatkozó javaslatot. A létszámcsökkenés miatt a 2026-27-es tanévben 29 gyermek két csoportban látogatja majd az óvodát. A 25. rendes ülésen terítékre kerültek a személyzeti kérdések. A Lendvai Egészségház tanácsa által kiválasztott igazgatójelölt Alexandra Kreszlin egyhangú támogatást kapott a Dobronaki községi tanácstól a tisztség betöltéséhez, amelyhez mind a 7 alapító község jóváhagyása szükséges. A Dobronaki Környezeti és Idegenforgalmi Intézetet a következő 4 évben is Horváth Elizabetta vezeti majd. A 4 beadványból 2 jelölt eleget tett a feltételeknek, ám a bemutatkozás keretében kitöltött kérdőív pontozásával az intézet tanácsa Horváthnak adott előnyt. A községi választási bizottságot is kinevezték, Jezsvégi Klaudia elnökkel és Schumák Andrej elnökhelyettessel az élén. A külön községi választási bizottság esetében pedig a levelező ülésen kell megerősíteni a tagságot, hiszen az első körben az elnöki és elnökhelyettesi posztra nem jelöltek megfelelő egyetemi végzettségű jelölteket. A község új alapszabályával összhangban módosul a községben a választási egységek száma. Ezen túl az egész területen 1 választóegység lesz. A községi tanács 9 tagból áll, ugyanis az egy-egy külön státusú magyar, roma és szlovén tanácstag mellett ezentúl 6 képviselőt választanak a polgárok. A helyi közösségek területileg megegyeznek a településekkel, tehát Zsitkócban, Dobronakon és Strehovcin 1-1 választóegység áll rendelkezésre, s mindenütt a polgárok 3-3 tag kiválasztásához adják voksukat az őszi helyhatósági választásokon. Hosszabb vita alakult ki a Magyar Nemzeti Közösség 2027-re vonatkozó állami költségvetésből történő közvetlen finanszírozása körül. A támogatási kérelem jóváhagyásához és az ezt követő folyósítás előtt a községnek és az önkormányzati nemzeti közösségnek meg kell állapodnia az elosztási arányról. A Dobronak községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség javaslata a többi nemzetiségi közösségben alkalmazott arányok átlagán alapult. Eszerint a nemzetiségi közösség a községi kétnyelvű ügyvitel finanszírozására az összeg 8,25%-át ajánlotta fel, míg saját részére 91,75%-ot tartott volna meg. Ezt a javaslatot azonban a Gazdasági és Társadalmi Bizottság ülésén elvetették.
3: Vloga Magyarske samoupravne narodne skupnosti je podala predlog da se denar razdeli v razmerju 8,25% za občino Dubrovnik in 91,75% za Magyarsko.
2: Amint azt Kálec Tánja számvevő megmagyarázta, az említett arány értelmében a községnek mintegy 23 ezer euró jutna, míg a nemzeti közösség számlájára 256 ezer eurót folyósítanának. A különbség 60 ezer euró az érvényben lévő arányokhoz viszonyítva. Miután elvetették az önkormányzat arányfelosztási beadványát, a községi hivatal által elkészített három javaslatból a tanács többsége, Varga Teodor és Szolarics László kivételével a 20-80 finanszírozási arányt részesítette támogatásban. A község ez esetben közel 56 ezer euróra, a Dobronaki Nemzetiségi Közösség pedig 232 ezer euróra jogosult a közvetlen finanszírozásból.
3: Kar pomeni, da bi občina prejela 55.911,80, občina Dobronik 223.647,20.
2: A határozat szerint azonban a nemzeti közösséget arra kötelezték, hogy az összeg 10%-át a Dobronaki Kétnyelvű Általános Iskola ingó és ingatlan vagyonának karbantartására kell felhasználni. Jure Jurinics megkérdőjelezte, hogy a 200 ezer miért nem elegendő a nemzetiségi programokra, ha egyszer hasonló összegből a Környezeti és Idegenforgalmi Egyesület programokkal lefedi az egész község területét, és a foglalkoztatottak fizetését is kifizeti. Varga Teodor a magyar nemzetiséget képviselő tanácstag válaszával rámutatott az egyre nagyobb problémára, a magyar lakosság asszimilációjára, amit a megfelelő plusz programok és ösztönzésekkel késleltetni lehetne. Ehhez viszont pénz is szükséges.
1: Megtartotta éves közgyűlését a Lendvai Községközi Labdarúgó Szövetség. Felmerült a Muravidéki Szövetség közös liga küzdelme. A létszám miatti ki nem állás 500 eurós bírságot ér. A közgyűlés előtt Bostyán Szedonya, rendőrfelügyelő, biztonsági osztályvezető a pirotechnika jogellenes használatáról, a stadionbiztonságról adott tájékoztatást. Göncz Edit szól a részletekről.
4: A Lendvai Községközi Labdarúgó Szövetség közgyűlése előtt Bostyán Szedonya rendőrfelügyelő, biztonsági osztályvezető a pirotechnika jogellenes használatáról, a stadionbiztonságról adott tájékoztatást, annak apropójából, hogy a közelmúltban verekedésbe torkolt a Beltinci Dravinja U17-es osztályozó. Szedonya a biztonságbiztosítás szolgáltatás rendszeréről beszélt, valamint a hiányosságokról. Ugyanakkor a pirotechnikai eszközök jogellenes használatára is kitért. Szerinte ez az a terület, ahol mindmáig nem sikerült érdemi előrelépést elérni és hathatós eredményes prevenciót alkalmazni. Az egyes klubokra kiírott esetenként több tízezres nagyságrendű büntetések ellenére sem. Szerinte az utóbbi időben nem csak a pályán folyik versengés a csapatok között, hanem a szurkolói csoportok, illetve az utánpótlásnál a szülők között. A klubok felelősek minden helytelen viselkedésért a mérkőzések megszervezésével kapcsolatban. Elmondta, a pirotechnika bevetése kétségkívül gyakran látványosnak és hangulatot fokozónak tűnik, azonban valójában rendkívüli biztonsági kockázatokat rejt magában. Ezért a jövőben a rendőrség szigorúbb ellenőrzést és fellépést, zéró toleranciát alkalmaz. Szedonya szerint a pirotechnikai eszközök tiltott használata esetén nem csak komoly pénzbírságot szabnak ki, hanem eltiltási eljárást is kezdeményezhetnek. A Lendvai Községközi Labdarúgó Szövetség elnöke a 2025-ben elvégzett munkáról beszélt. Tavaly 15 klubban összesen 1267 regisztrált játékossal dolgoztak, a versenysorozatokban 61 csapat közreműködött. Slavko Rezsonya elmondta, a Szlovén Labdarúgó Szövetség fejlesztési programjában kiemelt célok alapján dolgoztak. Fő feladatuk az utánpótlás terén adódott. Nem mindegy, hogyan foglalkozunk a gyerekekkel, elhivatott jó szakemberekre van szükség, mondta, és hozzátette, különös szerepe van a regionális ifjúsági központok munkának is, melyet Lebarta Dej vezet. A program a 12-13 éves labdarúgók pótoktatását, minőségi nevelését biztosítja. Ezáltal segíti továbbjutásukat a szelekciós folyamatban. Tavaly 6 programot tudtak megvalósítani 5 helyszínen, Rob Dámir országos szövetségi koordinátor felügyelete alatt. A következő program, amelyről az elnök beszélt, a labdarúgás mindenkinek. E területen az óvodákban, Lendván és Polanán, a gyermekfoci suliban, a gyógypedagógiai iskola tanulói számára biztosítottak tevékenységeket, továbbá megszerveződtek a téli teremtornák, a téli ligák, iskolai sportversenyek, focitáborok, öregfiú találkozók. A Lendvai és Muraszombati Község közi labdarúgó szövetség közös sorozatot indított U15 és U17-ben, és vezette a harmadosztály keleti csoportbajnokságát. A beszámoló záró fejezete a Szlovén Labdarúgó Szövetséggel, a körzeti szövetségekkel fenntartott együttműködést, valamint a nemzetközi kapcsolatokat, továbbá a játékvezető, valamint az edzői testület munkáját tartalmazta. Hozián Dániel titkár a 2025-ös pénzügyi beszámolót terjesztette elő, tavaly 83 ezer euróval gazdálkodtak, a kiadások 71 ezer eurót tettek ki. Miután egyhangulag elfogadták a beszámolókat, bemutatták a 2026-os munkaprogramot és pénzügyi tervet. Hangsúly a minőségi utánpótlás nevelésen van, valamint a klubok jobb együttműködésén. A játékvezetői és az edzői szervezet munkát is segítik, itt elsősorban a szakmai képzések realizációjánál nyújtanak közvetlen segítséget. A közgyűlés megszavazta azt a határozatot, amely szerint, ha a létszámhiány vagy egyéb más ok miatt a felnőtt csapat nem tud kiállni bajnoki mérkőzésen, 500 eurós bírságot fizet, plusz a játékvezetők költségeket. A 2025-26-os idényben a Muravidéki Liga vezetését viszi a Lendvai Község közi labdarúgó szövetség, valamint a szlovén serdülő és U15 keleti csoport bajnokságát. Ösztönzik a lányok futballnevelését és képzését. Slavko Rezsonya elnök a végén még megemlítette, hogy a körzeti ligában megcsappant létszámú csapatok miatt a Muraszombati Szövetséggel próbálkoznak közös nevezőre jutni. Ezért a közeljövőben a feladatok újraelosztására és egy új közös ütemterv kidolgozására van szükség a hatékonyság fenntartása érdekében.
1: Az 1956-os magyar forradalom 70. évfordulója alkalmából történelmi estet szerveztek tegnap Dobronakon. Sós Péter történész a forradalom hátterét, lefolyását és jelentőségét ismertette az érdeklődőknek. Az est a Muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár nemzetiségi programja keretében valósult meg. Gerebisz Bettina összeállítása.
5: A Rákosi rendszer kialakulása, a sztálinizmus megrendülése, Nagy Imre reformkormányának leváltása, politikai elnyomás, gazdasági válság. A fő okok, amelyek miatt százezrek vonultak Budapest utcáira 1956. október 23-án. A diáktüntetésre, amelyből végül országos forradalom lett. S bár a szabadságharcot leverték a szovjetek, a magyarok ellenállása világszerte nagy visszhangot keltett. Az 56-os felkelés szimbolikus és történelmi értelemben a szabadságért folytatott küzdelem maradandó jelképe. Sós Péter történész dobronaki előadásában erre kívánt rávilágítani.
6: Tehát felkértek, hogy tartsak egy történelmi estet itt Dobronakon, már tavaly is tartottam egyet. Akkor hazai terep volt, hiszen a Leventékről kellett beszélnem, ami a kutatási területem. Most pedig egy merőben más téma, az 56-os forradalomról, illetve főleg annak előzményeiről, annak apropóján, hogy idén ünnepeljük a forradalom kiterésének 70. évfordulóját, illetve a napokban volt az évfordulója Nagy Imre és társai halálra ítélésének, illetve az újratemetésüknek a Hősök terén. Hát ugye általában a forradalomról mondhatni azért sokat tudnak az emberek, tehát hogy mikor tört ki, miként zajlott, hála a erről készült filmeknek is akár, de az előzményekről nem igazán tudnak az emberek, én úgy veszem észre, szóval a hangsúlyt főleg arra fektetem, hogy a II. Világháború után miként alakult ki az a kommunista rendszer Magyarországon, ami aztán egyenes utat adott az 56-os forradalom felé.
5: Az Est házigazdája a Muraszombati területi és tanulmányi könyvtár volt. Az előadás az intézmény idei nemzetiségi programjának keretében valósult meg. Kardos Lucia szervezőt kértük mikrofon elé.
7: Idén telik el 70. éve az 56-os forradalomnak, amikor a nagy nép felkelés volt a sztálinista terror ellen, és ezt így fontosnak tartottuk, hogy megemlékezzünk. Peti már tavaly előadott, akkor a saját kötetét mutatta be a Levente mozgalomról. Az idén ismét őt kértem fel, mert az embereknek is tetszett, és akkor így, mivel 70 évvel ezelőtt történt a forradalom, és akkor így döntöttünk, hogy ez legyen a téma. Hoztam magammal könyvajánlót is, több könyvet erre a témára, úgyhogy lehet majd lapozgatni, esetleg ha valaki tag ki is lehet ezt kölcsönözni, úgyhogy hát a könyvek népszerűsítése itt megint a cél és az olvasási kultúra növelése.
5: Nyilatkozta a Történelmi Est szervezője, Kardos Lucia könyvtáros.
1: Lendva község jóvoltából idén is a község területén élő fiatalok 5 ingyenes fürdőbelépőjegyet használhatnak ki. Az általános iskolás tanulók, a középiskolások és az egyetemisták az ingyenes belépőjegyeket ügyfélfogadási időben a községi hivatalban vehetik át. A fürdőjegyek a lendvai Termál Resortba szólnak. A részletekről Magyar János polgármestert kérdezte Szőke Krisztina.
8: Lendva községben élő gyerekek számára lehetővé tettük, és 5 fürdő belépő jegyet biztosítunk, akik eljönnek ide, vagy a szülők eljönnek, és igénylik ezt az ingyenes belépőt. A Termál Resorttal, az igazgatóval és a munkatársaival megbeszéltük ezt a lehetőséget, hogy újra idén is. Most már pár éve kezdtük ezt az akciót, hogy a lendvai fiataloknak lehetővé tegyük a nyáron keresztül társalgási lehetőséget, és pedig másik felül pedig testnevelési funkció is van neki, és örülünk neki, hogy évről évre több jelentkező van, és igényelik ezt. Itt lendve a községén a polgármesteri hivatal munkatársai biztosítják a jegyek átadását. Amit mondtam, jöhetnek a fiatalok, vagy pedig a szülők is elhozhassák a gyerekeknek a dokumentációját, ami kell, hiszen most már főleg a szülők tudják, hogy miről van szó. Ezzel is hívom a figyelmüket a lendvai fiatalságnak, hogy lehetőséget használják ki.
9: Az imént beszélgettünk arról, hogy idén 3000 jegy áll a fiatalok rendelkezésére. Milyen volt az érdeklődés az előző években? Valamennyi jegy elkelt?
8: Igen, tavaly is 3000 elment, szóval nem volt több igény azután. Idén is úgymond készlétben vagyunk, hogyha még kell nyomtatni. Ezt a Telmar Resort munkatársaival öntve szervezzük, és ha lássuk, hogy vége felé jönne a készlet, akkor mindenképpen új kontingentet rendelünk. Mindenképpen szeretnénk, hogy mindenki, aki szeretne menni fürödni, az lehetőséget kapjon erre.
9: A jegyek munkanapokon ügyfélfogadási időben a községi hivatalban vehetők át a nyár folyamán. A fiataloknak a személyazonosító okiratukat, az egyetemistáknak pedig a hallgatói igazolványukat is fel kell mutatniuk. Az ingyenes fürdőjegyeket az év végéig lehet beváltani a lendvai Termál Resortban.
1: A Szlovén Irodalmi Műfordítók Egyesülete a Lavrin oklevelet, amelyet a szlovén szépirodalom, humán és társadalomtudományi művek magas színvonalú fordítói életművéért, valamint a szlovén irodalom külföldi népszerűsítéséhez való hozzájárulásáért adományoz, idén Reimann Judit magyar műfordítónak ítélte oda. Botka Ágnes kereste meg telefonon.
10: Nagyon-nagyon meg voltam lepve, meg voltam tisztelve, nagyon-nagyon hálás vagyok nekik, egyáltalán nem számítottam rá, és éppen ezért óriási megtiszteltetés volt. Én elég régóta dolgozom ezen a területen, de hát egy ilyen díj az mindig egy óriási elismerés, tényleg. Szóval az ember úgy érzi, hogy nem dolgozik hiába. Én nem a semmiből érkeztem a szlovén irodalomhoz, hogy úgy mondjam, mert én szlavistaként végeztem az egyetemen, vagyis polonistaként, tehát lengyel irodalommal foglalkoztam, a doktoromat is abból írtam, és meglehetősen sok lengyel fordítás volt már a hátam mögött, amikor belevágtam a szlovénba. A szlovént viszont teljesen nulláról kezdtem el tanulni, nekem semmiféle családi kötődésem nincs Szlovéniával, illetve most már igen, mert a férjem szlovén. Tulajdonképpen az egyetemen kezdtem el, a Ljubljanai nyári egyetemen tanultam többször szlovénul, és akkor úgy belekóstoltam ebbe a kultúrába, elkezdtem az irodalmat figyelni, és rendkívül érdekes volt számomra az, hogy egyrészt ugye hasonló, ugye itt vagyunk Közép-Európában egész közel egymáshoz, de hát nem az, hogy nem ismerjük egymást, de nagyon sok különbség is van, ami az igazán izgalmas lehet számunkra. Tehát egyrészt az otthonosság, másrészt az egzotikum és az ismeretlenség az, ami vonzott ehhez az egészhez. Mindenképpen meg kéne említenem Gálos Orsolya nevét, akivel nagyon-nagyon szoros kapcsolatban voltam, és ő aztán tényleg a legkitűnőbb fordítója a szlovén irodalomnak, népszerűsítője, és számtalan-számtalan könyvet fordított, és neki köszönhetjük tulajdonképpen, hogy a szlovén irodalom ismert lett valamennyire a magyar irodalmi életben. Kérdezett a kedvenc szerzőimről, kettőt említenék, az eddig Drágó Jáncsár, akivel tulajdonképpen az egész fordítói munkásságom elkezdődött, mert az ő egyik eszéjét fordítottam életemben először, ez volt az első szlovén fordításom, a Terra Incognita című eszéje, ami nagyon megragadott, mert az Magyarországon is nagyon aktuális volt a közép-európai témája miatt. A másik szerző egy mai szerző, akinek a műveit most is fordítom, Goran Vojnovics, akinek a Fülyefa című könyve egészen meglepő sikert aratott itt Magyarországon, egy utánnyomást is megért, ami fordított könyv esetében elég ritkaság. És hát elsősorban a tematikája, ami mindenkit nagyon megragadott, és ez az átfogó jugoszláv körkép, délszláv körkép, szlovén szemszögből. Ez egy egészen különleges nézőpont, amit eddig nem is tapasztaltunk. Ugyanakkor a perspektíva, az egész mű sűrített, nagyszabású volt az, ami én azt hiszem, hogy mindenkit nagyon megragadott, és ugyanakkor személyes is, ugye, mert végig kísérhető egy személyes szál, a narrátor és a család története is.
2: Sokszor merül fel a kérdés az irodalmi műfordítók körében, hogy mikor hiteles egy fordítás, mennyire szabad eltérni attól. Én úgy tudom, hogy a magyar műfordítók a szabadabb fordítási gyakorlat mellett döntenek, viszont olykor előfordul, hogy a szerző megköveteli ezt a nagyon pontos, precíz fordítást, ez különösen talán a lírán érezhető.
10: Hát ez természetes. Mindenképpen alkalmazkodni kell a lírafordításnál az illető irodalom saját hagyományaira, amit Magyarországon a nyugat nemzedéke teremtett meg, és a nyugatnak az volt a politikája, hogy minden vers legyen olyan, mint ha magyarul írták volna. Ma már nem annyira érvényes ez a politika, ez a fordítási módszer, de azért a magyar verstan, hogy úgy mondjam, tehát a versek hagyománya, az mindenképpen meghatározza azt, hogy a verseket ma, hogy hogyan fordítja valaki, akár akarjuk, akár nem. Tehát bele kell illeszkedni egy irodalmi hagyományba. A prózánál ez nem annyira kötött, és nem annyira lényeges. És ugye különböző iskolák vannak, a franciáknál például kifejezetten az dívik, hogy egy fordításon igenis érezhető legyen az, hogy az fordítás. Szóval egy fordítás az mindenképpen jó nyelven kell, hogy írodjon, mert különben nem lehet elolvasni. De hát ugye már eleve adott egy saját univerzum, egy könyvnek a saját világa, akár a nevekkel is, amik már eleve meghatározzák a dolog idegenségét. Tehát az mindenképpen jó, hogyha egy könyvről, egy szövegről tudjuk azt, hogy az nem magyarul íródott, hanem egy másik nyelven. A szabadság kérdésében pedig hát mindenkinek megvannak a saját szempontjai. Én magam részéről egy ilyen köztes álláspontot foglalnék el. Nem jó, ha valaki nagyon-nagyon elrugaszkodik az eredetitől, de láttam nagyon érdekes példákat például. A férjem lefordította Eszterházy Péternek a Harmonia Celestis című grandiózus művét, és közben néztük a német, a lengyel és két angol fordítást, és az amerikai fordítás az olyan volt, hogy szinte vissza se lehetett követni az egyes mondatokat a szövegben, mégis maga a mű egésze nagyon érdekes volt és élvezhető.
9: Rajmán Judit műfordítónak a Laurin oklevelet június 22-én hétfőn este 7:30-kor adják át a ljubljanai Lilinovi kerthelyiségben.
1: Csütörtöki hírmagazinunkat hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket.

0: útján.
1: És mennyire igaz, a boldogság mindenkinek jár, és hogyha egy-egy jó dalhoz egy-egy boldog percet, akkor már szerintem eredményt értünk el. És igazi édes élet érkezik hamarosan Fedezzel, de itt lesz Fodor Máriusz, aki az Otthonról énekel Bocsánatot kér Bajelex, és megyünk egy kicsit strandolni hamarosan a Lóci Játszik nevű formációval. Nyugodtan tervezzenek strandolást a következő napokra is, hiszen gyakorlatilag hőség érkezik, és hőségriasztás is jöhet akár a hétvégére. Minden esetre fokozódik a következő napokban a hőség. Mindenki készüljön rá, szombattól jön a rekord meleg, akár 37-38 fok is lehet. Jelenleg Lánván, mivel most összezártak a felhők, 27 fokot mutatnak a hőmérők, az országos helyzetkép is egyébként nagyjából a derült eget mutatja. Muravidék szerte több felhő van, ettől függetlenül is meleg és füllett a délutánunk. Muraszombat 28 fok, lent a tenger mellék Portoros pedig 33 fok.

0: A hét
1: zeneszáma.
2: Nem akarok már máshol lenni, nem akarok már máshol lenni, nem akarok már máshol lenni.

Ez volt a Halott pénz máshol című slágere, és egyben a hét zene száma is, 3:44 után. Hamarosan Dr. Béressel és Veréb Tomival jövünk, itt lesz Paulina, és hamarosan a Next Summer-rel Damiano Dávid, de előtte hat hívjuk fel a figyelmüket egy júliusi rendezvényre, és még lehet jelentkezni azoknak, akik szeretnek főzni. Ugyanis a Lendvakösségi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség idén is megszervezi a Nemzetközi Halászléfőző versenyt. Erre a rendezvényre július 4-én szombaton 13 órától kerül sor itt Lendván, a Kubisz szálloda és a Bella Venecia közötti területen. Akik kipróbálnák a főző tudásukat és részt vennének a halászlé készítésben, június 22-ig még jelentkezhetnek erre a versenyre, a részvétel ingyenes, nevezési díj sincsen. A nevezési lap letölthető a www.lendva.info honlapról, vagy személyesen igényelhető itt Lendván, a Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség irodájában. Minden további információval a szervezők szolgálnak, és természetesen minden érdeklődőt szeretettel várnak a Nemzetközi Halászlé főzőversenyre, amelyre július 4-én kerül majd sor itt Lendván.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 16 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A kormány ma elfogadott egy törvényjavaslatot a biometrikus adatok összehasonlítására szolgáló Eurodac rendszer létrehozására vonatkozó uniós rendelet végrehajtásáról, amely az új uniós menekültügyi rendszer része. A rendszer múlt pénteken lépett hatályba, és Szlovénia még nem fogadott el olyan törvényt, amely teljes mértékben szabályozná a migrációs és menekültügyi paktum végrehajtását a szlovén jogrendben. A kormány meghatározta az Eurodac rendszer létrehozását lehetővé tevő törvény szövegét, és megfontolásra küldte a parlamentnek, jelentette be ma az UKOM. Az Eurodac adatbázis az új uniós menekültügyi rendszer digitális gerincének és a migrációs és menekültügyi paktum kulcsfontosságú részének tekinthető, amelyet az uniós tagállamok június 12-én kezdtek teljes mértékben alkalmazni. Zorán Stevanovićot, a parlament elnökét a háromnapos szerbiai látogatás alkalmával ma Belgrádban fogadta Alekszandar Vučić szerb elnök. Megvitatták a két ország közötti gazdasági együttműködés javítását és a volt Jugoszlávia utódlásának kérdésében a rendezés felgyorsítását. A találkozó után Vučić az Instagramon azt írta, hogy Stevanovićjal jó beszélgetést folytattak több témában, például a két ország közötti együttműködés további erősítéséről, az aktuális regionális és európai kérdésekről, valamint a szlovén és a szerb parlament közötti további együttműködéséről. Stevanović a délután folyamán Gyula Macuta szerb miniszterelnökkel és Marina Raguš a szerb parlament alelnökével is tart találkozót. Stevanović és delegációja kedden kezdte meg a szerbiai látogatását, amikor is Ana Brnabićcsal a szerb parlament elnökével találkozott. Vitézi Dávid, magyar közlekedési és beruházási miniszter a mai tájékoztatón arról is beszélt, hogy a napokban benyújtotta a kormány helyreállítási és ellenálló képességi terv teljesen felülvizsgált új verzióját az Európai Bizottságnak, amelynek jelenleg már a véleményezése zajlik. Hozzátette, bár sok technikai kérdésről van szó, az egyeztetést követően a terv nyilvánossá válik. Ebben energetikai, közlekedési, a kis és közepes vállalkozásokat segítő beruházásokat terveznek, a Nemzeti Fejlesztési Központ pedig már közzétette a 1,5 milliárd eurós pályázatát az elektromos hálózat üzemeltetőknek hálózatfejlesztés céljából. Vitézi emlékeztetett továbbá, hogy a Magyar Fejlesztési Banknál a vezetőváltást követően a gazdasági tárca nagy erőkkel dolgozik azon, hogy a bank irányi rendszerét átalakítsa. Sport. A szlovén női foci csapat októberben Törökország ellen mérkőzik a 2027-ben Brazíliában rendezendő világbajnokságra szóló pótselejtezőben. Amennyiben győz a szlovén válogatott, november végén, illetve december elején a Hollandia-Magyarország párbaj győztese ellen mérkőzik Sasa Kolmán csapata.
2: Időjárás.
1: Délután nagyjából napos időre kell számítani. A nyugati és északi hegyvidéken helyi záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 28 és 33 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A Moravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. Meghibásodott jármű miatt akadozik a tenger melléki sztráda forgalma Dragomerje és Vörhnika között Koper irányában, valamint Unec és Raubar Komanda között Koper felé. Akadozik a Steyr autópálya forgalma is Blagovica és Podmil között Maribor irányában.
0: MMR.

0: betűs életre.
1: Kedves hallgatóink! Ma esti népzenei adásunkban a budapesti Bazsefa zenekar felvételein erdélyi tájak magyar népzenéje szól. Tartsanak velünk este 6:45-től.

the jam, pump it up. Ezen a nyáron van érap. Aki velem van, az marad. Aki marad, az harap. Az életből egy akkorát, hogy kiszínezzük a napok sorát. Most mérjük a sorsunk fintorát. Ott kibonthassuk a vitorlát. A régi szép idők most vannak. Ezek a képek nem halnak. Ezek a barátok nem hagynak. A negatív vibe-ok nem adnak. És ha nem pöröksz fel, majd eltöbb, mint egy fesztipét feltöltelek. Én egyből a pofon vág a reggel, mint Will Smith. A futráknál majd meghívsz.

Egy kis időbeli visszapillantás hamarosan, nagyjából 10 évet megyünk vissza az időben, és Borászat és Kulinária címmel 10 évvel ezelőtt megnyitott kiállítás a Vinárium kilátótoronyban, hogy ez akkor hogy zajlott és milyen érzést hozott, ezt hozzuk vissza Kovács Sándor riportja által. Hamarosan ezzel folytatjuk, de előtte jön a Kelemen kabátban.

0: 2016. június 16-án Borászat és Kulinária címmel nyílt kiállítás a Vinárium kilátó toronyban. Kovács Sándor összeállítása következik.
1: A jelenlévőket először Stanislav Gyerkes, Lendva község alpolgármestere köszöntötte. Beszédében kiemelte, hogy a kilátótorony jobban teljesít az elvártaknál, hiszen évi 25 ezer látogatóval számoltak. A napokban pedig a 60 ezredik látogatót várják a Vinárium toronyhoz. Valamit hozzáfűzte, hogy minden évszakban más-más kiállítás lesz megtekinthető a torony kupolájában. Lázár Beáta, a Lendvai Várgaléria igazgatónője köszöntőjében kiemelte, hogy a kiállítás a borászat és a gasztronómia hagyományos kultúráját eleveníti fel. Nem csak a Galéria Múzeum tárgyai, hanem mai kerámia művészek munkáit is láthatók. Mivel a Vinárium torony szorosan összefügg a borászattal, ezért Ignác Reich borlovag, az Európai Borlovagrend muravidéki legátusának első legátja is szólt az egybegyültekhez. Megemlítette, hogy a bor a bőség és jólét záloga. A Vinárium torony pedig egyre jobban teljesíti küldetését. A domicílium pedig, ami egy jelkép, kötelez. Ezért a legátus is megfogadni minden segítséget a szervezőknek, hogy még jobban tudják promoválni a bor és borászat kultúráját, fűzte még hozzá. A hivatalos leleplezés után pedig a torony kupolájában lévő kiállítást lehetett megtekinteni. Lendvai Kepe Zoltán, a Lendvai Galéria Múzeum fő muzeológusa mutatta be a kiállított tárgyakat. Mikrofonunk előtt pedig a következőket mondta a kiállításról.
2: A kilátótorony igazgatója így megkeresett bennünket néhány héttel ezelőtt, hogy van egy új kiállítótermük, és ebben a kupolában ugye nemrégén alakították ki a vitrineket, és felkínálta, hogy így nem tudnánk annak nevében arra vonatkozóan, hogy milyen nevet visel a torony, tehát a vinárium, ami ugye latinul, vagyis a latinban egy kancsot, boros kancsot jelent, hogy ilyen kiállítást nem tudnánk rendezni. Hát én rögtön akkor mondtam neki, hogy az lehetetlen, van 4-5 boros kancsunk a raktárunkban, és annyi az egész, tehát én már teret ismertem, hogy ez mennyi tárgyat igényel. Akkor az merült fel, hogy vagy bővítjük a kiállításnak a témakörét, vagy a lindvai, vagyis a muravidéki régiséggyűjtőkkel közösen összegyűjtünk annyi boros kancsot, amivel ezt a teret be lehet tölteni, de az természetesen már ne, akkor nem muravidéki, és nem is népi kultúra, hanem rögtön egy más témakör, tehát akkor az a elit rétegnek, a boros kancsói lennének és szerte a világból. Így született a döntés, hogy inkább akkor maradjunk a hagyománynál, a környezetünkben, inkább maradjunk a szőlészetnél, és bővítsük a témakörét a kiállításnak a kulináriára, tehát az étkezésre is, és nem csak a borra, hanem a vizes edényekre is, tehát a folyadékokat, amiben tároljuk. Hát így már könnyebb volt a feladat a muzeológus számára. A múzeumunkban egy hatalmas kerámia gyűjtemény van. Itt a kiállításból 94 tárgyat állítottunk ki, abból 74 a múzeumi, de ez körülbelül egy tizede annak, ami a raktárunkban tárolunk, és ilyen szempontból könnyebb volt ezt a kiállítást megcsinálni. Még egy korláta volt azért az egésznek, az pedig a 20-21 cm széles vitrinek, tehát csak ennek kisebb edényeket tudtunk elhelyezni a vitrinekben. De annak ellenére én magam is kicsit meglepődtem, mert sajnos annak ellenére, hogy inventarizálva és katalogizálva vannak a tárgyaink, és ez a tárgycsoport is a múzeumban, de viszont egy komoly tudományos feldolgozás, amíg nem történt még, publikáció könyvformájában még nem jelent meg, és még nem is csak ez igazából, a kerámia az az edény, ami egy nagyon széles régióra vonatkozik, tehát nem beszélhetünk lendvai kerámiáról, vagy Lendva vidékéről, vagy Kebeleiről, vagy Filocéről, Isten igazából az egész őrség, az egész Hetés, az egész Lendva vidék, Lenti vidéke, vagy akár Illetenye vidéke, és ez egy hatalmas térség, aminek néhány fazekas központja volt, és a lakosság igazából ezekből a fazekas központokból vásárolta az edényeit. Tehát ezek az edények hasonlóak, és egy forrásból erednek. Na, ilyen szempontból ez a kiállítás is számomra így meglepetést hozott olyan szempontból, amikor egymás mellé raktuk a tárgyakat, hogy igazából milyen szépen kirajzolódnak a típusok, ugyanis ugye ezeket úgy időben lehet sorban rakni, vagy egymás mellé rakni, hogy lássuk az ősiségét, és akkor haladunk a jelen irányába. Másoldalt pedig a technikája révén is, mivel a kerámiában igazából háromfélét lehet megkülönböztetni egymásból technikai szempontból, hogy mázatlan, félig mázas vagy egészen mázas a cserépedény, és akkor itt is megint ott vagyunk, hogy a legősibbek általában, a legősibbek azok mázatlanok, vagy egyes típusok, mondjuk mind a vizes korsók, ezek általában máz nélküliek. Ahogy eddig is azért az elmúlt kiállításainknál törekedtünk arra, hogy ne csak a múltba vándoroljunk vissza, és ne csak azt mondjuk, hogy voltak, vagy vannak hagyományaink, és volt múltunk, hanem valahogy így a jelenre és a jövőre is így gondolunk. Ugye hát a jelenben élünk, és a jövőt tervezzük. Így mindenképpen úgy döntöttem, hogy meg kéne keresni a környezetünkben élő fazekasokat, azok, akik még vannak, nagyon kevesen vannak. Jelenleg az egész Lendva vidékén kettőt ismerek, és ha tévedek, akkor legyen szíves, jelentkezzen az, aki még ezzel komolyabban foglalkozik. Így mégis hívtuk őket, ők nagyon szívesen vállalták. Ők is érzik, hogy ebből táplálkoznak, ami a múzeumban van. Néhányszor el is szoknak jönni maguk is, megnézik a formákat, megnézik a technikákat. És Zeuthen Márián az, aki leghőebben követi az elődeink munkáját, tehát a muravidéki fazekas tradíciót valahogy folytatja. Az ő edényei nálam elsősorban az fogott meg, hogy olyan természetes színűek, tehát a terrakotta színűek, égett földnek a színét adják vissza, és ő valahogy ehhez ragaszkodik. Itt-ott egy kis zöld mázat is így esetleg használ, de elsősorban a terrakotta színhez ragaszkodik, és ez annyira, hogy mondjam, ilyen meleg kisugárzása van, igazi pannon erősugárzik belőle. A másik fazekas pedig Gál Milán, ugyancsak lendvai lakos, aki a legősibb technikának a őrzője, mert nem is ismerek rajta kívül már senkit sem, aki fekete kerámiát állítana elő, és ő viszont egy szinte már egy művészi formáját választotta ennek a mesterségnek, tehát az ő edényei művészi alakúak, tehát a formára nem teljes egészében hagyományosak, de viszont technikájában tökéletesen. Ő még a legősibb így kemence formában égeti, redukciós technikával, tehát a leghagyományosabb módon állítja elő a fekete kerámiát, és ő is szívesen részt vett ezen a kiállításon. Én azt gondolom, hogy nekünk is mindenképpen lehetőséget kell adni arra vonatkozóan, hogy egy ilyen környezetben, ahol sok tízezer ember fordul meg, tehát megismerjük a munkájukat, és valami módon ők is hozzájáruljanak ahhoz, hogy a látogatóknak emlékezetesebb legyen Lendva vidék, vagy netán még egy emlékkel is távozzanak innét.
3: Visszapillantó. Válogatás a Muravidéki Magyar Rádió archívumából.

Ez volt a Hurt, és ugye ezt a dalt a Wonderful Life című dalukat 2025-ben a Purple Disco Machine egy picit áthangszerelte, úgyhogy ezt játszottuk az imént. Most 16 óra 29 perc van, hogy mennyire tud csodálatos lenni az élet, hát ha nyer egy csapat a VB-n, akkor ők biztosan rózsaszínben látnak mindent, és bizakodóak abban az irányban, hogy talán a VB-t is meg lehet nyerni. Ha meg nem úgy jön ki a lépés, ahogy ezt megtervezték, hát akkor nyilván nem annyira kerek a történet. És azt gondolom, hogy Portugália tegnap pont úgy, ugyanígy járt, hiszen Portugália csak döntetlent hozott össze, míg Anglia, mondhatjuk azt, hogy megtörte az átkot. Ronaldóék egy-egyes döntetlent játszottak a Kongói Demokratikus Köztársasággal, az angol válogatott pedig 24 éves nyeretlenségi sorozatot szakított meg azzal, hogy 4-2-re legyőzte a legutóbb bronzérmes horvátokat. A statisztikákkal foglalkozó kimutatása szerint a szigetországi együttest ezt megelőzően 2002-es koreai-japán közös rendezésű VB-n diadalmaskodott olyan rivális ellen, amely a legjobb 15-ben szerepel a Nemzetközi Szövetség világranglistáján is. Ugye akkor az argentinokat múlta felül, azóta viszont 7 vereség és 2 döntetlen volt a mérlege. A szövetségi kapitány együttesének az elcsoportban 11 kaput eltaláló kísérlete volt szerdán, ez a legtöbb a kolumbiaiak elleni 1998-as mérkőzés óta, míg a 4-2-es győzelmet legutóbb az 1966-os rendezésű VB-n a döntőben a nyugat-németek felett aratott hosszabbítás után hozták. Hát minden esetre sporttörténeti gólt szerzett a duplázó Harry Kane, az angolok kapitányának első találata volt az 5. sikeres büntetője a világbajnokságon, amivel a rangsor élére is tudott lépni. Minden esetre egy nagyon izgalmas mérkőzést hozott tegnap az Anglia-Horvátország. Nyilván a horvátok annyira nem örültek ennek a 4-2-es vereségnek, de hát innen szép lesz majd felszívni magukat, és aztán egy jóval eredményesebb játékot mutatni a pályán. És hát ott volt Cristiano Ronaldo, aki meg nem tudott csodát tenni a Kongó ellen, a portugál válogatott vezetett, de csak egy-egyes döntetlent játszott a Kongói Demokratikus Köztársasággal az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó világbajnokság K csoportjának tegnapi nyitó mérkőzésén. Egyébként Cristiano Ronaldo 23. VB mérkőzését játszotta, és beérte az örök ranglistán 4. helyezett Maldinit. A rangsort Lionel Messi vezeti 27 összecsapással. Egyébként az argentin világbajnok mellett Ronaldo a másik játékos, aki már 6 világbajnokságon lépett pályára. Ma is lesz jó sok izgalom, reményeink szerint jó meccsek, hamarosan 18 órakor Csehország, Dél-Afrika, aztán a 21 órakor kezdődő Svájc, Bosznia-Hercegovina is biztos izgalmasnak ígérkezik, aki pedig bírja az éjszakázást, éjfélkor Kanada, Katar, hajnali 3-kor pedig Mexikó, Dél-Korea találkozó lesz. Nálunk pedig akikkel találkozhatnak, ebben a szűk fél órában halott pénz, kávészünet, jön Böröcz Roli, aztán itt lesz Vella, Rúzsa Magdi, Péter Samek, jön Dániel Figergő, és talán még Giovanni és belefér egy jó kis olaszos életérzéssel, nyárias hangulattal, és az időjárásnak is nyárias hangulata van. Egyébként a Neuriepenci oldal pont néhány órával ezelőtt tett közé egy felhívást, ugyanis az idei nyár első legjelentősebb kánikulája előtt állunk. Péntektől a legmagasabb napi hőmérséklet többnyire 32-35 fok között alakul, és a jelenlegi számítások szerint legalább a jövő hét közepéig, vagy inkább annak a végéig kitart a meleg. Az nem kizárt, hogy most vasárnap egy legyengült front, illetve egy magaslati zivatargóc áthalad majd felettünk, ami elsősorban majd az ország északi-északkeleti részén hozza a viharok kialakulását. Egyelőre azt lehet látni, hogy ez egy legyengült front lesz majd, viszont a meleg levegő ezután is kitart, és
tetőzni fog, jövő hétvégén akár 38-39 fok is lehet. Most ilyen mérsékeltebben meleget tapasztalunk, de azt gondolom, hogy néha 30-34 fok is kihívást jelent a szervezetünk számára. Mindenképpen vigyázzanak magukra, sok folyadék, hűvös helyet keressenek és élvezzék a jó kis zenéket itt a folytatásban.

0: Világbajnokság 2026.
1: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
0: Labdarúgó VB, a Muravidéki Magyar. Labdarúgó VB, a Muravidéki Magyar Rádióban.

0: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első. Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 17 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A Lendvai Község közé labdarúgó szövetség tegnap esti közgyűlése előtt Bostyán Szédonya, rendőrfelügyelő biztonsági osztályvezető a pirotechnika jogellenes használatáról, a stadion biztonságról adott tájékoztatást. Annak apropójából, hogy az közelmúltban verekedésbe torkolt a Beltinci Dravinja U17-es osztályozó. Szédonya a biztonság biztosítás rendszeréről beszélt, valamint a hiányosságokról, ugyanakkor a pirotechnikai eszközök jogellenes használatára is kitért. Szerinte ez az a terület, ahol mindmáig nem sikerült érdemi előrelépést elérni és eredményes prevenciót alkalmazni az egyes klubokra kirótt több tízezres nagyságrendű büntetések ellenére sem. Szerinte az utóbbi időben nem csak a pályán folyik versengés a csapatok között, hanem a szurkolói csoportok, illetve az utánpótlásnál a szülők között is. Tavaly 15 klubban összesen 1267 regisztrált játékossal dolgoztak, a versenysorozatokban 61 csapat közreműködött, hangzott el tegnap este a Lendvai Község közé labdarúgó szövetség beszámolói közgyűlésén. Slavko Rezsonya elmondta, a Szlovén Labdarúgó Szövetség fejlesztési programjában kiemelt célok alapján dolgoztak. Különös szerep jutott a regionális ifjúsági központok munkájának is. A program a 12-13 éves labdarúgók pótoktatását, minőségi nevelését biztosítja, ezáltal segíti továbbjutásukat a szelekciós folyamatban. A szövetség tavaly 83 ezer euróval gazdálkodott, a kiadások 71 ezer eurót tettek ki. A közgyűlés egyhangulag elfogadta a beszámolókat, majd megszavazta azt a határozatot, amely szerint ha létszámhiány vagy egyéb más ok miatt a felnőtt csapat nem tud kiállni bajnoki mérkőzésen, 500 eurós bírságot fizet, plusz a játékvezetői költségeket a megkárosított klubnak. Az Európai Bizottság ma pozitívan értékelte a szlovén helyreállítási és ellenálló képességi terv 6. módosítására irányuló javaslatot. A helyreállítási és ellenálló képességi mechanizmusból rendelkezésre álló források változatlanok maradnak ezzel a módosítással, amely még az Európai Unió tanácsának végleges jóváhagyására vár, jelentette be a Szlovén Köztársaság helyreállítási és ellenálló képességi hivatala. Ezek 1,6 milliárd euró támogatást és 469 millió euró hitelt tartalmaznak. Az állam legkésőbb szeptember 30-áig benyújtja a rendelkezésre álló források fennmaradó részének kifizetésére vonatkozó utolsó, 7. kifizetési kérelmét. A bizottság pedig legkésőbb az év végéig teljesíti a végső kifizetéseket. Szlovénia szerte 1400 projektet vontak be a beruházások megvalósításába, amelyek közül több mint 500 projektet már be is fejeztek. Sport. Radlje ob Dravi-ban kezdődött ma a Tour de Slovenia második szakasza, majd 181 kilométer után Ormosban ért véget a mai verseny. A legjobb idővel a szerb Dusan Rajovic ért célba a tegnapi győztes új-zélandi Lorenz Pitti előtt. A kerékpárosok holnap Maribor és Celje között tesznek 133 kilométert.
2: Időjárás.
1: Délután nagyjából napos időre kell számítani. A nyugati és északi hegyvidéken helyi záporok, zivatarok alakulnak ki. A hőmérséklet csúcsértéke 28 és 33 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. a távolabbra utazók figyelmébe. Meghibásodott jármű miatt akadozik a tenger melléki sztráda forgalma Dragomerje és Vörhnika között Koper irányában, Unec és Raubar Komanda között Koper felé, továbbá Posztojna és Studenec között szintén Koper felé. Akadozik a Steyr autópálya forgalma is Blagovica és Podmil között Maribor irányában.
0: Muravidéki Magyar Rádió FM 87,6
2: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Muravidéki Magyar Rádió.

mekkora igazság van, ami megérte, van, ami nem, szabadul a szívhő volt Simó Anna Mária. És hát megéri-e a közösségi médiában napi szinten több órát eltölteni, ez itt a nagy kérdés. A brit kormány ezen sokat gondolkodott, és úgy döntöttek, hogy bekeményítenek, legalábbis a közösségi média használatának a terén, ugyanis egyértelműen megtiltja a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabb gyerekek számára a brit kormány, és ezt maga a miniszterelnök Keir Starmer jelentette be, és egy sajtótájékoztatón hétfőn azt mondta, az intézkedés kivétel nélkül mindegyik olyan gyerekre vonatkozik, aki még nem töltötte be a 16. életévét. A kormány ugyanis a tapasztalatok alapján arra a következtetésre jutott a briteknél, hogy a teljes körű tilalom az egyedüli út és a helyes döntés. A bejelentés előzményeként egyébként a brit kormány országos konzultációt tartott. 116 ezeren fejthették ki véleményüket, és a válaszadó szülők 90%-a ezt támogatta, hogy a 16 éves alsó korhatár legyen a kijelölve a közösségi média felületek használatához. Egyébként a felmérésben résztvevők 85%-a nyilatkozott úgy, hogy a közösségi média használata bizony nagyobb kockázatot jelent a gyerekek számára, mint amennyi előnnyel jár. Viszont rádiót hallgatni bármikor lehet, úgyhogy a folytatásban Lola érkezik One AM-mel, itt lesz hamarosan Lil Nash, jön a TNT és Bálint egy napos kis dallal. Tartsanak velünk, most 17 óra 14 perc van.

Hívogat egy új világ és egy magányos csónak, ezúttal most már révbe ért, ő volt Tompos Kátya. És igen, néha az újítások jó dolgok, néha viszont nagyon visszás érzéseket eredményeznek. Ez a VB kapcsán az ivószünet, ami egyébként az elmúlt órákban nagyon-nagyon a szurkolók körében intenzív beszédtéma lett, mert hogy szurkolók most már konkrétan tüntetnek az ivószünetek ellen, mert hogy a szakemberek szerint is, bár szükség van rá, mégis a futball valahogy elveszíti a folytonosságát is. Ebben a tekintetben egyre nagyobb a vita, aki pedig emellett egyébként ki is állt és nyilatkozott is, az Van Dijk, aki egyébként felháborodott eleinte az újítás kapcsán, bár elismeri, hogy egyébként meg szükség van rá. Nos, valóban ez kétélű fegyver, mert aki focit szeretne nézni, az valóban a folytonosság híve, és nyilván azt szeretné nézni. A holland focista szerint indokoltak egyébként az ivószünetek a mérkőzéseken, ugyanakkor azt is elismerte, hogy ezek a megszakítások nem feltétlenül teszik élvezetesebbé a közvetítéseket, ugye a nézők számára. A holland válogatott és a Liverpool védője azt is elmondta, hogy eddig szinte az összes világbajnoki mérkőzést figyelemmel kísérte, és nagyon érdekesnek tartja a tornán alkalmazott frissítő szüneteknek a rendszerét. Ugyanakkor úgy véli, hogy a játék megszakítása nem minden esetben szolgálja a szurkolók érdekeit. Szinte minden világbajnoki mérkőzést megnéztem eddig, nyilatkozta, és nem igazán tetszettek azok a reklámszünetek, amelyek ilyenkor kezdődtek. Ez nem feltétlenül jó azoknak a semleges szurkolóknak, akik a televízió előtt követik az eseményeket, nyilatkozta Van Dijk a sajtónak. A holland hátvéd ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy extrém időjárási körülmények között kell játszaniuk, és a játékosok egészsége és a teljesítmény az elsődleges szempont. Ha valóban nagyon meleg van, akkor természetesen hasznosak lehetnek ezek a szünetek. Ugyanakkor szerintem minden mérkőzést külön kellene elbírálni ebből a szempontból, tette hozzá. Ugye a 2026-os labdarúgó világbajnokságot az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi, és a nyári hőség több helyszínen is komoly kihívást jelent a csapatok számára. Amíg mi is most megküzdünk majd a 34-35 fokkal, jövő héten meg a még melegebbel. Na hát a pályán kora délután, és úgy, hogy közben a maximumot kellene kihoznia az embernek magából, hát nem egyszer úgy, hogy valahol én is megértem egyébként a frissítő perceket. Egyébként a holland válogatott Van Dijk vasárnap este Japán ellen kezdte meg a szereplését a tornán, a találkozó fordulatos küzdelmet hozott, és végül 2-2-es döntetlennel zárult. Így Van Dijk és társai egy ponttal indították a világbajnoki szereplésüket Észak-Amerikában, és bár ő is az ivószünet mellett teszi le most már leginkább a voksát, hiszen megtapasztalták, hogy mennyire nehéz forróságban játszani. Ettől függetlenül a szurkolók most gyakorlatilag pár órával ezelőtt is a sajtóhírek szerint tüntetnek ez ellen, mert hogy megtorpantja a játéknak a folytonosságát. Hát azt gondolom, hogy elsődleges az emberi egészség, és aztán utána jön a világbajnoki mérkőzés, ezt talán mindenkinek szem előtt kellene tartania. Ha kevés folyadékot ittak a nap folyamán, akkor most már tessék pótolni. Ebben a nagy melegben egyébként 27-28 fok van jelenleg lent van, így 17:30 után is néhány perccel. Muszáj sok folyadékot inni, úgy is, hogyha az ember nem szomjazik, sőt nem szabad megvárni, ha még szomjasak, hanem folyamatos folyadékpótlásra kell átállni. A következő két hétben ugyanis jön a kánikula. Nálunk pedig Dr. Alban, a Fiesta, Chris Rudy és hamarosan ez Edda.

0: Ako moje srce slomiš, ako moje srce slomiš lako.
1: Június 20-án és 21-én várja Önt a Bakonaki tó Dobronakon. Szombaton 15 órától Tavi Tündér Fesztivál, 20 órától zenésest Vlado Kalemberrel, Asre Börmekrilával, valamint Burjánával és együttesével.
2: Zakuni se ljubavi na ramenumo.
1: Mindkét napon házi termékek vására, vasárnap pedig vidnapi búcsú és szentmiség, majd zenés délután a Fekonya együttessel. Jöjjön el Ön is június 20-án és 21-én a Bakonaki tóhoz.
3: A Völgyi Falusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület szeretettel meghív mindenkit fennállásának 100. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségére. A program június 20-án, szombaton 16 óra 30 perckor a Tűzoltó otthonnál induló ünnepi felvonulással kezdődik. Majd az egykori óvoda udvarán hivatalos ünnepséggel folytatódik. 19 órától Tűzoltó vál a New Casino zenekarral. Gazdag tombola, finom ételek és italok, valamint jó hangulat várja a vendégeket. Mindenkit szeretettel vár a 100 éves Völgyi Falusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Az Esti Krónika mikrofonjánál Cseresnyi és Tünde műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délutáni hangtechnikus Király Tomi. Köszöntjük a hallgatókat, jó estét kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Esti Krónikánkat, ime néhány részlet az adás tartalmából.
2: A kormány ma elfogadott egy törvényjavaslatot a biometrikus adatok összehasonlítására szolgáló Eurodac rendszer létrehozására.
1: Zorán Stevanovicsot, a parlament elnökét a háromnapos szerbiai látogatás során ma Belgrádban fogadta Alekszandar Vučić szerb elnök.
2: Az Európai Bizottság ma pozitívan értékelte a szlovén helyreállítási és ellenálló képességi terv 6. módosítására irányuló javaslatot.
1: Magyar Péter magyar miniszterelnök ma Roberta Metsolával az Európai Parlament elnökével tárgyalt Brüsszelben.
2: A második szakaszt rendezték ma a Szlovénia és Svájci kerékpár körversenyen.
1: Következzenek az erről szóló részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában.

0: A kormány ma elfogadott egy törvényjavaslatot a biometrikus adatok összehasonlításáról szolgáló Eurodac rendszer létrehozására vonatkozó uniós rendelet végrehajtásáról, amely az új uniós menekültügyi rendszer része.
1: A rendszer múlt pénteken lépett hatályba, és Szlovénia még nem fogadott el olyan törvényt, amely teljes mértékben szabályozna a migrációs és menekültügyi paktum végrehajtását a szlovén jogrendben. A kormány meghatározta az Eurodac rendszer létrehozását lehetővé tevő törvény szövegét, és megfontolásra küldte a parlamentnek, jelentette be ma az UKOM. Az Eurodac adatbázis az új uniós menekültügyi rendszer digitális gerincének és a migrációs és menekültügyi paktum kulcsfontosságú részének tekinthető, amelyet az uniós tagállamok június 12-én kezdtek teljes mértékben alkalmazni.
0: Zoran Stevanovićot, a szlovén parlament elnökét a háromnapos szerbiai látogatása során ma Belgrádban fogadta Alekszandar Vučić szerb elnök. Megvitatták a két ország közötti gazdasági együttműködés javítását és a volt Jugoszlávia utódlásának kérdésében a rendezés felgyorsítását.
1: A találkozó után Vučić az Instagramon azt írta, hogy Stefanovićsal jó beszélgetést folytattak több témában, például a két ország közötti együttműködés további erősítéséről, az aktuális regionális és európai kérdésekről, valamint a szlovén és szerb parlament közötti további együttműködésről. Stefanovićs a délután folyamán Gyuro Macut szerb miniszterelnökkel és Marina Raguš a szerb parlament alelnökével is tart találkozót. Stefanovićs és delegációja kedden kezdte meg szerbiai látogatását, amikor Ana Brnabićsal a szerb parlament elnökével találkozott.
0: Az Európai Bizottság ma pozitívan értékelte a szlovén helyreállítási és ellenálló képességi terv 6. módosítására irányuló javaslatot. A helyreállítási és ellenálló képességi mechanizmusból rendelkezésre álló források változatlanak maradnak ezzel a módosítással, amely még az Európai Unió tanácsának végleges jóváhagyására vár, jelentette be a szlovén köztársaság helyreállítási és ellenálló képességi hivatala.
1: Ezek 1,6 milliárd euró támogatást és 469 millió euró hitelt tartalmaznak. Az állam legkésőbb szeptember 30-áig benyújtja a rendelkezésre álló források fennmaradó részének kifizetésére vonatkozó utolsó, 7. kifizetési kérelmet, a bizottság pedig legkésőbb az év végéig teljesíti a végső kifizetéseket. Szlovénia szerte 1400 projektet vontak be beruházások megvalósításába, amelyek közül több mint 500 projektet már befejeztek.
0: Szlovénia hiteles partner szeretne lenni a NATO-ban, amely tiszteletben tartja és végrehajtja kötelezettségvállalását, magyarázta Valentin Hajdinjak védelmi miniszter a NATO tagok minisztereinek. Szlovénia a júliusi csúcs találkozóra konkrét tervet kíván kidolgozni a védelmi kiadások növelésére.
1: Tudatot akarok adni a szövetségeseknek, hogy Szlovénia komolyan veszi kötelezettségeit, és kész vállalni a felelősség ráeső részét a közös védelem biztosításáért, mondta Valentin Hajdinjak védelmi miniszter, miután megérkezett a kevesebb mint 3 hét múlva megrendezésre kerülő törökországi csúcs találkozó előtti utolsó miniszteri találkozóra. Véleménye szerint a szövetség hitelességét az ismeri, hogy mennyire hiteles egy adott tagország.
0: A Lendvai Községközé Labdarúgó Szövetség tegnap esti közgyűlése előtt Bostyán Szédonya rendőrfelügyelő biztonsági osztályvezető a pirotechnika jogellenes használatáról, a stadion biztonságról adott tájékoztatást, annak apropójából, hogy a közelmúltban verekedésbe torkolt a Beltinci Dravinja U17-es osztályozó.
1: Szedonya a biztonság biztosítás rendszeréről beszélt, valamint a hiányosságokról, ugyanakkor a pirotechnikai eszközök jogellenes használatára is kitért. Szerinte ez az a terület, ahol mindmáig nem sikerült érdemi előrelépést elérni, és hathatós eredményes prevenciót alkalmazni, és egyes klubokra kirót több tízezres nagyságrendű büntetések ellenére sem. Szerinte az utóbbi időben nem csak a pályán folyik versengés a csapatok között, hanem a szurkolói csoport, illetve az utánpótlásnál a szülők között.
0: Külföld híreivel folytatjuk a Muravidéki Magyar Rádió esti krónikáját. Magyar Péter magyar miniszterelnök ma Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével tárgyalt Brüsszelben. A megbeszélés egyik fő témája pedig a Magyarországgal szemben csak nem 8 éve folyó 7. cikk szerinti jogállamisági eljárás lezárása volt.
1: A kormányfő a Facebook oldalán azt írta, hogy Metsolával egyetértettek abban, őszig le kell zárni az eljárást, amelyet még 2018. szeptemberében indított el az Európai Parlament. Magyar Péter közlése szerint meghívta az EP elnökét Magyarországra, és megállapodtak arról is, hogy ősszel beszédet mond az Európai Parlament egyik strasbourgi plenáris ülésén. Magyarország esetében az eljárást 2018. szeptember 12-én az Európai Parlament kezdeményezte, amikor a képviselők a Sargentini jelentés alapján kimondták, hogy fennáll az uniós alapértékek súlyos megsértésének egyértelmű kockázata.
0: Vitézi Dávid, magyar közlekedési és beruházási miniszter a mai tájékoztatón arról is beszélt, hogy a napokban benyújtotta a kormány helyreállítási és ellenálló képességi terv teljesen felülvizsgált új verzióját az Európai Bizottságnak, amelynek jelenleg már a véleményezése zajlik.
1: Hozzátette, bár sok technikai kérdésről van szó, az egyeztetés követően a terv nyilvánossá válik. Ebben energetikai, közlekedési, a kis és közepes vállalkozásokat segítő beruházásokat terveznek. A Nemzeti Fejlesztési Központ pedig már közzétette a 1,5 milliárd eurós pályázatát az elektromos hálózat üzemeltetőknek hálózatfejlesztés céljából. Vitézi emlékeztetett továbbá, hogy a Magyar Fejlesztési Banknál a vezetőváltást követően a gazdasági tárca nagy erőkkel dolgozik azon, hogy a bank irányi rendszerét átalakítsa.
2: Sport.
0: Radlje ob Dravi-ban kezdődött ma a Tour de Slovenia második szakasza, majd 181 kilométer után Ormosban ért véget a mai verseny. A legjobb idővel a szerb Dusan Rajovic ért célba, a tegnapi győztes új-zélandi Lorenz Pitti előtt. A kerékpárosok holnap Maribor és Celje között tehetnek meg 133 kilométert. A svájci túron is ma a második szakaszt rendezték. 158 kilométer után a francia Romain Grégoire ért célba az első helyen, Tadej Pogacar a nyolcadik lett, az összetettben azonban a tegnapi győzelem után megtartotta a vezetést. Holnap a harmadik etapon ismét 158 kilométer vár a bringásokra Svájcban. A szlovén női foci csapat októberben Törökország ellen mérkőzik a 2027-ben Brazíliában rendezendő világbajnokságra szóló pótselejtezőjében. Amennyiben győz a szlovén válogatott, november végén, illetve december elején a Hollandia-Magyarország párba győztese ellen mérkőzik Sasa Kolmán csapata.
1: Időjárás. Este megnyugszik a légkör, és éjszaka jobbára derült időre kell számítani. Holnap is derült, meleg időre van kilátás. A reggeli 13-20 fok után a legmelegebb időszakban 30-34 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nincs fennakadás, estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe, meghibásodott jármű miatt akadozik a tengermelléki sztráda forgalma, Drágomerje és Wörtnika között Koper irányában, valamint Unec és Raubárkommanda között Koper felé, továbbá a Kastelec leágazáson a főváros irányában. Akadozik a Steyr pálya forgalma Celjevszhod és Pletovárje között Maribor irányában.
0: Esti kronikánkat hallották, kedves hallgatóink! Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzok Önöktől, Farics Doris hírszerkesztő. Kívánok további kellemes rádiózást, Cseresnyi Stünde műsorvezető és Király Tami délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép estéjük, a viszonthallásra!

0: Kedves hallgatóink! Önök a Muravidéki Magyar Rádió népzenei adását hallgatják. A mai alkalommal a budapesti Bazsava zenekar felvételein erdélyi tájak magyar népzenéje szól. A felvezetőben és a továbbiakban is a Kisküküllő menti Ádámos muzsikáját hallgathatjuk. Üdvözlöm Önöket, Hunyadi Péter vagyok, népzenész.
1: Szeged!

A Kisküküllő felső völgye a székelyföldi Sóvidék területére esik, ahol a népzenei hangzás a hegedű címbalom hangszerpárra épül. Ugyanakkor a marosszéki mezőség falvaiban a hegedű címbalom köré már egy újabb keletű vonos zenekari kíséret formálódott. A népzene történet eme két egymást követő korszakát szemlélteti a következő két felvétel. Előbb felső sófalvi, majd pedig mezőkölpényi muzsika szól.

Erdély északkeleti táján, Besztercen a Szód vármegyében, hagyományosan szászok és románok által lakott régióban jelentősebb magyar szórványszigetek találhatók. Ilyen nagy hajó is, melynek zenekara még az ezred forduló táján is muzsikált. Fejlett zenekari hangzására jellemző az úgynevezett sajói brácsa, melyen egyedi hangolással egyszerre négy húrt is megszólaltatnak. Erdély ellentétes nyugati szeglete Kalotaszeg, mely a vonós népi tánzene másik kiemelkedő hagyományokkal rendelkező vidéke. A Bazseva zenekar következő összeállításának első és második felében e két tájegység népzenéjét kapcsolja össze.

Kedves hallgatóink! Mai adásunkban Erdély különböző tájainak népzenéjét szólaltattuk meg a Bazseva zenekar felvételein. Végezetül átlépjük a történelmi Erdélyt határoló hegyeket, és a szilágysági Kémerről való felvétellel búcsúzunk. Ezzel megköszöni a figyelmüket a műsorvezető Hunyadi Péter. Tartsanak velünk a jövő héten is. A viszonthallásra!

Ez még mindig egy hamisítatlan nyári sláger, és egy ugyanilyennel búcsúzunk Önöktől, mert hogy jön a Blue Lagoon és a Heartbreaker. Mi köszönjük szépen, hogy ezt a mai délutánt velünk töltötték. Lánván időközben eltűntek a felhők, gyönyörűen süt a nap, csak úgy, mint a közeli Muraszombatban, és 28 fokot mutatnak a hőmérők. Nem mindenhol van ez így, hiszen Szlovénia hegyvidéki területein elerett az eső, és több helyütt megjelentek az intenzív felhők, de erre a vidékre egyébként nem mutat csapadékot a következő jó pár óra sem, viszont a következő napok kánikulát hoznak, úgyhogy ha szeretnék a hőséget átvészelni, akkor érdemes holnap is, meg mindig a Muravidéki Magyar Rádiót választani. Holnap reggel ugyanígy 17:30-tól várom majd Önöket, mára pedig köszönöm szépen a figyelmet. A hangtechnikus kolléga Király Tomi volt, neki köszönöm a munkáját, Önöknek pedig kívánok nagyon kellemes estét, jó pihenést majd. A felelős szerkesztő Pisznyák Attila nevében köszönöm a műsorvezető Cseresnyés Tünde, minden jót!

0: Mese a Budapesti Magyar Rádióval.
1: Bence utrosa Gabriella. Kis autók. Sanyi és Jani a legjobb barátok voltak már óviskoruk óta. Amikor csak tehették, mindig együtt játszottak, szép időben kint az udvaron, máskor pedig ahogy adódott. Hol Sanyiéknál, hol Janiéknál. Leginkább kis autózni szerettek, és mindkettőjüknek volt egy-egy szép nagy játékautó gyűjteménye, sok versenyautóval és gyors külföldi kocsival. Aznap éppen Sanyiéknál játszottak, és Sanyi szobája valódi autóversenypályává változott át. A kocsik hangos robogását utánozva, a két fiú olyan zajos volt, hogy Sanyi anyukájának többször is be kellett szólnia, hogy legyenek már egy kicsit csendesebbek, mert félő, hogy a szomszédok közül valaki kihívja a rendőrséget. Egy kis időre valóban lecsendesedtek, hiszen közben a versenyzők is pihentek, majd folytatták a versenyt. Később, belefáradva a játékba, szőnyegre hasaltak, és színes autós újságokat lapozgattak. Hű a mindenit! Nézd csak, Sanyi, ezt a kis zöldet! Milyen klassz! Lelkesedett Jani. 600 lóerős! Állapította meg Sanyi. És a hengerek térfogata 7000 köbcentiméteres? Hát, akkor ez már szinte elavult. Nézd csak ezt az ezüst színűt, nem pompás? Valóban. A legnagyobb sebessége meg sincs jelölve, olyan gyors. De mennyit fogyaszthat vajon? Ja, Sanyikám, ha jó autót szeretnél vezetni, akkor nem aggódhatsz amiatt, hogy mennyit fogyaszt. A mi kocsinknak a végsebessége 160 km óránként, de még soha se próbáltuk ki. Az én papámé pedig 260, rá is hajt általában, az én papám nagyon szeret gyorsan vezetni. Ha majd nagy leszek, nekem is olyan klassz autóm lesz, mint neki, és én is úgy fogok robogni, hogy az autósoknak, akik mellett majd elsuhanok, olyan érzésük lesz, hogy egy helyben állnak. Feszített Jani. Én nem szeretem, ha egyesek olyan vadul robognak, hiszen nincsenek egyedül az úton. Hát, aki nem mer gyorsan hajtani, az csak akadályozza a forgalmat. Az menjen inkább busszal vagy villamossal. Most miért vagy ilyen? Azért, mert a te papád profi, még lehetnek lassú vezetők is. Kiről beszélsz, anyukádról? Tudom, hogy az apukádnak még jogsia sincs, csak anyukádnak. Apa nem szerezhetett jogosítványt a szeme miatt. De nálunk ez nem gond, mivel anya szeret vezetni. Nem száguld ugyan olyan sebesen, mint te a papád, de jól vezet és óvatosan. Óvatosan? Akarod mondani csiga lassúsággal? Nem azt akartam mondani. Sértődött meg Sanyi, és ettől hirtelen harciassá vált a hangja. Hanem azt, hogy az úton nem vagyunk egyedül. Anya mondta, hogy felelősek vagyunk azokért, akik velünk utaznak. De azt hittem, hogy a barátom vagy, és megérted mindezt. Jani erre már nem tudott mit válaszolni, mert újra bejött Sanyi anyukája, aki gondterheltnek látszott. Mi több, egyfajta rémület ült az arcán. Janikám, kisfiam, most telefonált anyukád, hogy ma nálunk alhatsz. Máskor a hasonló hír újjongást váltott volna ki a két fiúból, de Janinak aznapra már más tervei voltak. Ám ma nem tudok, mert megbeszéltem a papával, hogy amint hazaér az útról, értem jön, és csinálunk egy kört az új kocsival. Hogyan tudta ezt anya elfelejteni? Méltatlankodott. Tegyünk csak úgy, ahogy anyukád mondta. Apukád ugyanis nem tud ma érted jönni. Próbálta meggyőzni őt Sanyi anyukája. Miért nem? Történt valami? Bizonytalanodott el Jani. Apukádnak nagyon súlyos balesete volt is. És most hol van? Ne aggódj! Próbálta megnyugtatni Sanyi anyukája az ilyet kisfiú. Azonnal kórházba szállították. Anyukád is ott van már, és azt üzeni, hogy maradj ma inkább nálunk. De akkor láthatom majd a papát? Kérdezte sírós hangon Jani. Majd talán holnap, kisfiam, talán holnap. Ölelte magához az asszony, Őt is váratlanul érte a hír, de tudta, nem szabad kimutatni a félelmét, még akkor sem, ha a hallottakból ítélve csak a csodákban reménykedhettek, és ez nagyon nyugtalanította. A pályájukon csendesen pihenő kis autók pedig aznap már hiába vártak kis gazdáik vidám kacagására.
0: Itt a vége, most jövő le!

0: ellen.
1: A hét magyar nótája.
2: Megárad a patak,

kislánynak én leszek a párja, kinek mi gondja van rája, hadd járjon a világ szája, a legszebb kislánynak én.

az a szép, az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Csoda szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Lám az enyém sötét kék, mégse vagyok a babámnak elég szép. Az a szép, az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Lám az enyém sötét kék, mégse vagyok a babámnak elég szép. Az a szép, az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Csoda szép, csoda

a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Bár az enyém nem egészen sötét kék, mégis ragyog, ha beáll a sötétség. Az a szép, akinek a szeme kék, akinek

az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Már az enyém nem egészen sötét kék, mégis vagyok, ha beáll a sötétség. Az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék.

amikor én még a tavaszban álmodozom, hogy jön.

azóta a tavasz elmúlt, elmúlt anyjám.

tendőre, újra csókol a szám, az a megy az őrmester úr legjobb hatolája. Néked sem kell sírig várni, babám, ez tendőre, újra csókol a szám, az a

Nem azért, csak azért, nem is tudom, hogy miért, de meg tudnék halni én a cigány. Nem azért, csak azért, nem is a cigányért, csak a dal és a dal mellett magányért. Picit cipőt magasannak a sarka, nagyot ugrik az a muzsa.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Csütörtöki hírmagazinunk jelentkezik, köszöntöm a hallgatókat, ezúttal 5 témával várjuk Önöket. A Muravidék átfogó régiós közlekedési stratégiájának szükségességéről szóló dokumentum bemutatásával kezdődött Dobronak Község Tanácsának 25. rendes ülése. A személyzeti kérdések keretében támogatásba részesítették a Lendvei Egészségház tanácsa által kiválasztott igazgatójelöltet, Alexandra Kresslint. A Dobronaki Környezeti és Idegenforgalmi Intézet élére pedig Horváth Elizabetát nevezték ki. A községben módosulnak a községi és helyi közösségi választókerületek. A Magyar Nemzeti Közösség 2027-re vonatkozó állami költségvetésből történő közvetlen finanszírozás keretében érkező állami támogatás 20%-át a község fordítja ügyviteli célokra, még a nemzetiségi közösségnek jutó 80%-ból 10%-ot a helyi kétnyelvű általános iskola fenntartására kell fordítani. Cigán Szilvia beszámolója következik.
2: A bevezető részben Dobronak Község tanácsa meghallgatta a Muravidék átfogó régiós közlekedési stratégiájáról készülő dokumentum jelenlegi állapotáról szóló beszámolót, majd a tagok elfogadták a Dobronaki kétnyelvű általános iskola keretében működő Katica Bogár óvoda csoportjainak kialakításáról és a munkahelyi besorolásokról szóló a következő tanévre vonatkozó javaslatot. A létszámcsökkenés miatt a 2026-27-es tanévben 29 gyermek két csoportban látogatja majd az óvodát. A 25. rendes ülésen terítékre kerültek a személyzeti kérdések. A Lendvai Egészségház tanácsa által kiválasztott igazgatójelölt Alexandra Kresslin egyhangú támogatást kapott a Dobronaki Községi Tanácstól a tisztség betöltéséhez, amelyhez mind a 7 alapító község jóváhagyása szükséges. A Dobronaki Környezeti és Idegenforgalmi Intézetet a következő 4 évben is Horváth Elizabetta vezeti majd. A 4 beadványból 2 jelölt eleget tett a feltételeknek, ám a bemutatkozás keretében kitöltött kérdőív pontozásával az intézet tanácsa Horváthnak adott előnyt. A Községi Választási Bizottságot is kinevezték, Jezsvégi Klaudia elnökkel és Schumach André elnök helyettessel az élén. A Különközségi Választási Bizottság esetében pedig a levelező ülésen kell megerősíteni a tagságot, hiszen az első körben az elnöki és elnök helyettesi posztra nem jelöltek megfelelő egyetemi végzettségű jelölteket. A község új alapszabályával összhangban módosul a községben a választási egységek száma. Ezen túl az egész területen 1 választóegység lesz. A községi tanács 9 tagból áll, ugyanis az egy-egy külön státusú magyar, roma és szlovén tanácstag mellett ezentúl 6 képviselőt választanak a polgárok. A helyi közösségek területileg megegyeznek a településekkel, tehát Zsitkócban, Dobronakon és Strehovcin egy-egy választóegység áll rendelkezésre, s mindenütt a polgárok 3-3 tag kiválasztásához adják voksukat az őszi helyhatósági választásokon. Hosszabb vita alakult ki a Magyar Nemzeti Közösség 2027-re vonatkozó állami költségvetésből történő közvetlen finanszírozása körül. A támogatási kérelem jóváhagyásához és az ezt követő folyósítás előtt a községnek és az önkormányzati nemzeti közösségnek meg kell állapodnia az elosztási arányról. A Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség javaslata a többi nemzetiségi közösségben alkalmazott arányok átlagán alapult. Eszerint a nemzetiségi közösség a községi kétnyelvű ügyvitel finanszírozására az összeg 8,25%-át ajánlotta fel, míg saját részére 91,75%-ot tartott volna meg. Ezt a javaslatot azonban a Gazdasági és Társadalmi Bizottság ülésén elvetették.
3: Vloga Magyarske Samoupravne Narodne Skupnosti je podala predlog da se denar razdeli v razmerju 8,25% za občino Dubrovnik in 91,75% za Madžarsko.
2: Amint azt Kálec Tánja számvevő megmagyarázta, az említett arány értelmében a községnek mintegy 23 ezer euró jutna, míg a nemzeti közösség számlájára 256 ezer eurót folyósítanának. A különbség 60 ezer euró az érvényben lévő arányokhoz viszonyítva. Miután elvetették az önkormányzat arányfelosztási beadványát, a községi hivatal által elkészített három javaslatból a tanács többsége, Varga Teodor és Szolarics László kivételével a 20-80 finanszírozási arányt részesítette támogatásban. A község ez esetben közel 56 ezer euróra, a Dobrunaki Nemzetiségi Közösség pedig 232 ezer euróra jogosult a közvetlen finanszírozásból.
3: Kar pomeni, da bi občina prejela 55.911,80, občina Dobrovnik 223.647,20.
2: A határozat szerint azonban a nemzeti közösséget arra kötelezték, hogy az összeg 10%-át a Dobrunaki Kétnyelvű Általános Iskola ingó és ingatlan vagyonának karbantartására kell felhasználni. Jure Jurinics megkérdőjelezte, hogy a 200 ezer miért nem elegendő a nemzetiségi programokra, ha egyszer hasonló összegből a Környezeti és Idegenforgalmi Egyesület programokkal lefedi az egész község területét, és a foglalkoztatottak fizetését is kifizeti. Varga Teodor a magyar nemzetiséget képviselő tanácstag válaszával rámutatott az egyre nagyobb problémára, a magyar lakosság asszimilációjára, amit a megfelelő plusz programokkal és ösztönzésekkel késleltetni lehetne. Ehhez viszont pénz is szükséges.
1: Megtartotta éves közgyűlését a Lendvai Község Közilabdarúgó Szövetség. Felmerült a Muravidéki Szövetség közös liga küzdelme. A létszám miatti ki nem állás 500 eurós bírságot ér. A közgyűlés előtt Bostyán Szedonya, rendőrfelügyelő, biztonsági osztályvezető a pirotechnika jogellenes használatáról, a stadionbiztonságról adott tájékoztatást. Göncz Edit szól a részletekről.
4: A Lendvai Község Közilabdarúgó Szövetség közgyűlése előtt Bostyán Szedonya rendőrfelügyelő, biztonsági osztályvezető a pirotechnika jogellenes használatáról, a stadionbiztonságról adott tájékoztatást, annak apropójából, hogy a közelmúltban verekedésbe torkolta a Beltinci Dravinja U17-es osztályozó. Szedonya a biztonságbiztosítás szolgáltatás rendszeréről beszélt, valamint a hiányosságokról. Ugyanakkor a pirotechnikai eszközök jogellenes használatára is kitért. Szerinte ez az a terület, ahol mindmáig nem sikerült érdemi előrelépést elérni és hathatós eredményes prevenciót alkalmazni. Az egyes klubokra kiírott esetenként több tízezres nagyságrendű büntetések ellenére sem. Szerinte az utóbbi időben nem csak a pályán folyik versengés a csapatok között, hanem a szurkolói csoportok, illetve az utánpótlásnál a szülők között. A klubok felelősek minden helytelen viselkedésért a mérkőzések megszervezésével kapcsolatban. Elmondta, a pirotechnika bevetése kétségkívül gyakran látványosnak és hangulatot fokozónak tűnik, azonban valójában rendkívüli biztonsági kockázatokat rejt magában. Ezért a jövőben a rendőrség szigorúbb ellenőrzést és fellépést, zéró toleranciát alkalmaz. Szedonya szerint a pirotechnikai eszközök tiltott használata esetén nem csak komoly pénzbírságot szabnak ki, hanem eltiltási eljárást is kezdeményezhetnek. A Lendvai Községközi Labdarúgó Szövetség elnöke a 2025-ben elvégzett munkáról beszélt. Tavaly 15 klubban összesen 1267 regisztrált játékossal dolgoztak, a versenysorozatokban 61 csapat közreműködött. Szlavko Rezsonya elmondta, a Szlovén Labdarúgó Szövetség fejlesztési programjában kiemelt célok alapján dolgoztak. Fő feladatuk az utánpótlás terén adódott. Nem mindegy, hogyan foglalkozunk a gyerekekkel, elhivatott jó szakemberekre van szükség, mondta, és hozzátette, különös szerepe van a regionális ifjúsági központok munkának is, melyet Lebarta Dej vezet. A program a 12-13 éves labdarúgók pótoktatását, minőségi nevelését biztosítja. Ezáltal segíti továbbjutásukat a szelekciós folyamatban. Tavaly 6 programot tudtak megvalósítani 5 helyszínen, Rob Dámér országos szövetségi koordinátor felügyelete alatt. A következő program, ma erről az elnök beszélt, a labdarúgás mindenkinek. E területen az óvodákban, Lendván és Polanán, a gyermekfoci suliban, a gyógypedagógiai iskola tanulói számára biztosítottak tevékenységeket, továbbá megszerveződtek a téli teremtornák, a téli ligák, iskolai sportversenyek, focitáborok, öregfiú találkozók. A Lendvai és Muraszombati Községközi Labdarúgó Szövetség közös sorozatot indított U15 és U17-ben, és vezette a harmadosztály keleti csoportbajnokságát. A beszámoló záró fejezete a Szlovén Labdarúgó Szövetséggel, a körzeti szövetségekkel fenntartott együttműködést, valamint a nemzetközi kapcsolatokat, továbbá a játékvezető, valamint az edzői testület munkáját tartalmazta. Hozján Dániel titkár a 2025-ös pénzügyi beszámolót terjesztette elő, tavaly 83 ezer euróval gazdálkodtak, a kiadások 71 ezer eurót tettek ki. Miután egyhangulag elfogadták a beszámolókat, bemutatták a 2026-os munkaprogramot és pénzügyi tervet. Hangsúly a minőségi utánpótlás nevelésen van, valamint a klubok jobb együttműködésén. A játékvezetői és az edzői szervezet munkáját is segítik, itt elsősorban a szakmai képzések realizációjánál nyújtanak közvetlen segítséget. A közgyűlés megszavazta azt a határozatot, amely szerint, ha a létszámhiány vagy egyéb más ok miatt a felnőtt csapat nem tud kiállni bajnoki mérkőzésen, 500 eurós bírságot fizet, plusz a játékvezető költségeket. A 2025-26-os idényben a Muravidéki Liga vezetését viszi a Lendvai Községközi Labdarúgó Szövetség, valamint a Szlovén Serdülő és U15 keleti csoport bajnokságát. Ösztönzik a lányok futballnevelését és képzését. Szlavko Rezsonya elnök a végén még megemlítette, hogy a körzeti ligában megcsappant létszámú csapatok miatt a Muraszombati Szövetséggel próbálkoznak közös nevezőre jutni. Ezért a közeljövőben a feladatok újra elosztására és egy új közös ütemterv kidolgozására van szükség a hatékonyság fenntartása érdekében.
1: Az 1956-os magyar forradalom 70. évfordulója alkalmából történelmi estet szerveztek tegnap Dobronakon. Sós Péter történész a forradalom hátterét, lefolyását és jelentőségét ismertette az érdeklődőknek. Az est a Muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár nemzetiségi programja keretében valósult meg. Gerebisz Bettina összeállítása.
5: A Rákosi rendszer kialakulása, a sztálinizmus megrendülése, Nagy Imre reformkormányának leváltása, politikai elnyomás, gazdasági válság. A fő okok, amelyek miatt százezrek vonultak Budapest utcáira 1956. október 23-án. A diáktüntetésre, amelyből végül országos forradalom lett. S bár a szabadságharcot leverték a szovjetek, a magyarok ellenállása világszerte nagy visszhangot keltett. Az 56-os felkelés szimbolikus és történelmi értelemben a szabadságért folytatott küzdelem maradandó jelképe. Sós Péter történész dobronaki előadásában erre kívánt rávilágítani.
6: Tehát felkértek, hogy tartsak egy történelmi estet itt Dobronakon, már tavaly is tartottam egyet. Akkor hazai terep volt, hiszen a Leventékről kellett beszélnem, ami a kutatási területem. Most pedig egy merőben más téma, az 56-os forradalomról, illetve főleg annak előzményeiről. Annak apropóján, hogy idén ünnepeljük a forradalom kitörésének 70. évfordulóját, illetve a napokban volt az évfordulója Nagy Imre és társai halálra ítélésének, illetve az újratemetésüknek a Hősök terén. Hát ugye általában a forradalomról mondhatni azért sokat tudnak az emberek, tehát hogy mikor tört ki, miként zajlott, hála a erről készült filmeknek is akár, de az előzményekről nem igazán tudnak az emberek, én úgy veszem észre, szóval a hangsúlyt főleg arra fektetem, hogy a II. Világháború után miként alakult ki az a kommunista rendszer Magyarországon, ami aztán egyenes utat adott az 56-os forradalom felé.
5: Az Est házigazdája a Muraszombati területi és tanulmányi könyvtár volt. Az előadás az intézmény idei nemzetiségi programjának keretében valósult meg. Kardos Lucia szervezőt kértük mikrofon elé.
7: Idén telik el 70. éve az 56-os forradalomnak, amikor a nagy népfelkelés volt a sztálinista terror ellen, és ezt így fontosnak tartottuk, hogy megemlékezzünk. Peti már tavaly előadott, akkor a saját kötetét mutatta be a Levente mozgalomról. Az idén ismét őt kértem fel, mert az embereknek is tetszett, és akkor így, mivel 70 évvel ezelőtt történt a forradalom, és akkor így döntöttünk, hogy ez legyen a téma. Hoztam magammal könyvajánlót is, több könyvet erre a témára, úgyhogy lehet majd lapozgatni, esetleg ha valaki tag ki is lehet ezt kölcsönözni, úgyhogy hát a könyvek népszerűsítése itt megint a cél és az olvasási kultúra növelése.
5: Nyilatkozta a Történelmi Est szervezője, Kardos Lucia könyvtáros.
1: Lendva község jóvoltából idén is a község területén élő fiatalok 5 ingyenes fürdőbelépőjegyet használhatnak ki. Az általános iskolás tanulók, a középiskolások és az egyetemisták az ingyenes belépőjegyeket ügyfélfogadási időben a községi hivatalban vehetik át. A fürdőjegyek a lendvai Termál Resortba szólnak. A részletekről Magyar János polgármestert kérdezte Szőke Krisztina.
8: Lendva községben élő gyerekek számára lehetővé tettük is 5 fürdő belépő jegyet biztosítunk, akik eljönnek ide, vagy a szülők eljönnek, és igénylik ezt az ingyenes belépőt. A Termál Resort az igazgatóval és a munkatársaival megbeszéltük ezt a lehetőséget, hogy újra idén is. Most már pár éve kezdtük ezt az akciót, hogy a lendvai fiataloknak lehetővé tegyük a nyáron keresztül társalgási lehetőséget, és pedig másik felül pedig testnevelési funkciója is van neki, és örülünk neki, hogy évről évre több jelentkező van, és igényelik ezt. Itt lendve a községen a polgármesteri hivatal munkatársai biztosítják a jegyek átadását. Amit mondtam, gyűjhetnek a fiatalok, vagy pedig a szülők is elhozhassák a gyerekeknek a dokumentációt, ami kell, hiszen most már főleg a szülők tudják, hogy miről van szó. Ezzel is fölhívom a figyelmüket a lendvai fiatalságnak, hogy lehetőséget használják ki.
9: Az imént beszélgettünk arról, hogy idén 3000 jegy áll a fiatalok rendelkezésére. Milyen volt az érdeklődés az előző években? Valamennyi jegy elkelt?
8: Igen, tavaly is 3000 elment, szóval nem volt több igény azután. Idén is úgymond készlétben vagyunk, hogyha még kell nyomtatni. Ezt a Termál Resort munkatársaival öntve szervezzük, és ha lássuk, hogy vége felé jönne a készlet, akkor mindenképpen új kontingentet rendelünk. Mindenképpen szeretnénk, hogy mindenki, aki szeretne menni fürödni, az lehetőséget kapjon erre.
9: A jegyek munkanapokon, ügyfélfogadási időben a községi hivatalban vehetők át a nyár folyamán. A fiataloknak a személyazonosító okiratukat, az egyetemistáknak pedig a hallgatói igazolványukat is fel kell mutatniuk. Az ingyenes fürdőjegyeket az év végéig lehet beváltani a lendvai Termál Resortban.
1: A Szlovén Irodalmi Műfordítók Egyesülete a Lavrin oklevelet, amelyet a szlovén szépirodalom, humán és társadalomtudományi művek magas színvonalú fordítói életművéért, valamint a szlovén irodalom külföldi népszerűsítéséhez való hozzájárulásáért adományoz, idén Reiman Judit magyar műfordítónak ítélte oda. Botka Ágnes kereste meg telefonon.
10: Nagyon-nagyon meg voltam lepve, meg voltam tisztelve, nagyon-nagyon hálás vagyok neki, egyáltalán nem számítottam rá, és éppen ezért óriási megtiszteltetés volt. Én elég régóta dolgozom ezen a területen, de hát egy ilyen díj az mindig egy óriási elismerés, tényleg, szóval az ember úgy érzi, hogy nem dolgozik hiába. Én nem a semmiből érkeztem a szlovén irodalomhoz, hogy úgy mondjam, mert én szlavistaként végeztem az egyetemen, vagyis polonistaként, tehát lengyel irodalommal foglalkoztam, a doktoromat is abból írtam, és meglehetősen sok lengyel fordítás volt már a hátam mögött, amikor belevágtam a szlovénba. A szlovént viszont teljesen nulláról kezdtem el tanulni, nekem semmiféle családi kötődésem nincs Szlovéniával, illetve most már igen, mert a férjem szlovén. Tulajdonképpen az egyetemen kezdtem el, a Ljubljanai nyári egyetemen tanultam többször szlovénul, és akkor úgy belekóstoltam ebbe a kultúrába, elkezdtem az irodalmat figyelni, és rendkívül érdekes volt számomra az, hogy egyrészt ugye hasonló, ugye itt vagyunk Közép-Európában egész közel egymáshoz, de hát nem az, hogy nem ismerjük egymást, de nagyon sok különbség is van, ami az igazán izgalmas lehet számunkra. Tehát egyrészt az otthonosság, másrészt az egzotikum és az ismeretlenség az, ami vonzott ehhez az egészhez. Mindenképpen meg kéne említenem Gálos Orsolya nevét, akivel nagyon-nagyon szoros kapcsolatban voltam, és ő aztán tényleg a legkitűnőbb fordítója a szlovén irodalomnak, népszerűsítője, és számtalan-számtalan könyvet fordított, és neki köszönhetjük tulajdonképpen, hogy a szlovén irodalom ismert lett valamennyire a magyar irodalmi életben. Kérdezett a kedvenc szerzőimről, kettőt említenék, az eddig Drágó Jancsár, akivel tulajdonképpen az egész fordítói munkásságom elkezdődött, mert az ő egyik eszéjét fordítottam életemben először, ez volt az első szlovén fordításom, a Terra Incognita című eszéje, ami nagyon megragadott, mert az Magyarországon is nagyon aktuális volt a közép-európai témája miatt. A másik szerző, egy mai szerző, akinek a műveit most is fordítom, Goran Vojnovics, akinek a Fülyefa című könyve egészen meglepő sikert aratott itt Magyarországon, még utánnyomást is megért, ami fordított könyv esetében elég ritkaság. És hát elsősorban a tematikája, ami mindenkit nagyon megragadott, és ez az átfogó jugoszláv körkép, délszláv körkép, szlovén szemszögből. Ez egy egészen különleges nézőpont, amit eddig nem is tapasztaltunk. Ugyanakkor a perspektíva, az egész mű sűrített, nagyszabású volt az, ami én azt hiszem, hogy mindenkit nagyon megragadott, és ugyanakkor személyes is, ugye, mert végig kísérhető egy személyes szál, a narrátor és a család története is.
11: Sokszor merül fel a kérdés az irodalmi műfordítók körében, hogy mikor hiteles egy fordítás, mennyire szabad eltérni attól. Én úgy tudom, hogy a magyar műfordítók a szabadabb fordítási gyakorlat mellett döntenek, viszont olykor előfordul, hogy a szerző megköveteli ezt a nagyon pontos, precíz fordítást, ez különösen talán a lírán érezhető.
10: Hát ez természetes. Mindenképpen alkalmazkodni kell a lírafordításnál az illető irodalom saját hagyományaira, amit Magyarországon a nyugat nemzedéke teremtett meg, és a nyugatnak az volt a politikája, hogy minden vers legyen olyan, mint ha magyarul írták volna. Ma már nem annyira érvényes ez a politika, ez a fordítási módszer, de azért a magyar verstan, hogy úgy mondjam, tehát a versek hagyománya, az mindenképpen meghatározza azt, hogy a verseket ma, hogy hogyan fordítja valaki, akár akarjuk, akár nem. Tehát bele kell illeszkedni egy irodalmi hagyományba. A prózánál ez nem annyira kötött, és nem annyira lényeges, és ugye különböző iskolák vannak, a franciáknál például kifejezetten az dívik, hogy egy fordításon igenis érezhető legyen az, hogy az fordítás. Szóval egy fordítás az mindenképpen jó nyelven kell, hogy íródjon, mert különben nem lehet elolvasni. De hát ugye már eleve adott egy saját univerzum, egy könyvnek a saját világa, akár a nevekkel is, amik már eleve meghatározzák a dolog idegenségét. Tehát az mindenképpen jó, hogyha egy könyvről, egy szövegről tudjuk azt, hogy az nem magyarul íródott, hanem egy másik nyelven. A szabadság kérdésében pedig hát mindenkinek megvannak a saját szempontjai. Én magam részéről egy ilyen köztes álláspontot foglalnék el. Nem jó, ha valaki nagyon-nagyon elrugaszkodik az eredetitől, de láttam nagyon érdekes példákat, például a férjem lefordította Eszterházy Péternek a Harmonia Celestis című grandiózus művét, és közben néztük a német, a lengyel és két angol fordítást, és az amerikai fordítás az olyan volt, hogy szinte vissza se lehetett követni az egyes mondatokat a szövegben, mégis maga a mű egésze nagyon érdekes volt és élvezhető.
11: Reimann Judit műfordítónak a Laurin oklevelet június 22-én, hétfőn este 7:30-kor adják át a ljubljanai Lilinovi kerthelyiségben.
1: Csütörtöki hírmagazinunkat hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket.
0: MMR.

A vasúti sorompót piros-fehér piros színűre festik, és közepére vörös prizmát, esetenként vörös fényű lámpát is elhelyeznek. A hagyományos sorompó lakott területen belül rajccsal is felszerelik. Ha a fénysorompó egyik fénye sem világít, üzemzavar.

Megjegyezzük, hogy a kellő körültekintés akkor sem mellőzhető, ha nyitott sorompót látunk. Mert arra is volt már példa, hogy a sorompó leengedését elmulasztották.

0: Muravidéki Magyar Rádió. Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! Ez itt a Podgyász, nyári utazási műsorunk. Az előttünk álló hetekben ezúttal nem Szlovéniát járjuk be, ahogy azt megszokhatták, hanem Magyarország különleges városaiba látogatunk el, hogy felfedezzük történelmüket, nevezetességeiket, hagyományaikat, és persze azokat az érdekességeket is, amelyeket egy átlagos turista talán nem is ismer. Mai útunk első állomása Magyarország egyik legrégebbi városa, a Nyugat-Dunántúl központja Szombathely, egy olyan település, amelynek története egészen a római korig nyúlik vissza, és ahol szinte minden utcasorok őriz valamit a múltból. A mai adásban segítségemre lesz új utitársam és idegenvezetőnk, Borsos Flóra. Tisztelt hallgatóink, tekintettel arra, hogy Flórával régi ismeretség köt össze bennünket, engedelmükkel megmaradunk a tegeződő viszonynál. Szia Flóra, köszöntelek a Podgyászban.
2: Szia Ines, köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Amikor az ember először érkezik Szombathelyre, talán nem is gondolná, hogy egy közel 2000 éves város utcán sétál. Szombathely neve sokaknak ismerősen cseng, de kevesen tudják, hogy története egészen a római időkig vezet vissza. Milyen múltra tekint vissza ez a város?
2: Szavária, a mai Szombathely elődje a római korban jött létre, valószínűleg Krisztus után 43 és 45 között. A várost az Claudius császár alapította, elsősorban azért, mert a fontos Borostyánkő út mentén feküdt. A Borostyánkő út az ugye Észak-Európát, vagyis a balti térséget kötötte össze a Mediterráneummal. A rómaiak leszerelt veterán katonákat telepítettek ide, így Szavária egyszerre volt katonai, közigazgatás és kereskedelmi központ, és a kedvező fekvésének köszönhetően gyorsan fejlődött, hamarosan pedig Pannonia egyik legjelentősebb városává vált. Különleges jelentőségét mutatja, hogy ma Szombathelyt Magyarország egyik legrégebbi folyamatosan lakott városaként tartják számon.
1: Említetted a Borostyánkő utat, mit jelentett akkoriban ez az út?
2: A Borostyánkő út tulajdonképpen az ókor egyik legfontosabb kereskedelmi útvonala volt, tehát ezt úgy képzeljük el, mintha a maga korában, mintha ma egy fontos nemzetközi autópálya vagy kereskedelmi folyosó lenne. A balti tenger vidékéről szállították rajta a nagyértékű borostyánt egészen a római birodalom déli területeire. Nem csak áruk, hanem emberek, kultúrák és információk is ezen az útvonalon mozogtak. Szavária, vagyis a mai Szombathely elődje, éppen ennek az útvonalnak a mentén feküdt, ezért ez egy stratégiai jelentőségű hely volt, könnyen lehetett innen ellenőrizni a kereskedelmet, ellátni a környéket, és kapcsolatot tartani a birodalom más részeivel. Ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a település gyorsan fejlődő és gazdag várossá váljon.
1: És ha valaki ma érkezik Szombathelyre, milyen nyomait láthatja még ennek a római múltnak?
2: Ha valaki ma Szombathelyre érkezik, akkor több helyen is találkozhat a város római kori örökségével. Az egyik legismertebb emléktelen az Ízeum, vagyis az Ízisz istennő egykori szentélyének a rekonstruált épülete, ami jól mutatja például Szaváriának a vallási jelentőségét is. Emellett megemlíteném a Járdányi Paulovics Istvárom kertet, ahol a római város feltárt maradványai, köztük épületek, utak és mozaikok idézik meg az egykori Szaváriát. Meg hát ugye nem mehetünk el szó nélkül a Szavária Múzeum gazdag régészeti gyűjteménye mellett sem, ahol bepillantást nyerhetünk végül is az egykori római mindennapokba. És ezek az emlékek úgy gondolom, hogy jól ismertetik, vagy érzékeltetik, hogy Szavária egykor Pannonia egyik legjelentősebb városa volt.
1: És ha már a római örökségről beszélünk, említetted az Iseumot. Mit érdemes tudni róla?
2: Az Iseum, vagyis Isis istennőnek a szentélye, Szombathely egyik legismertebb római kori emléke, körülbelül a Krisztus után második századba épült Szaváriában.
1: És hogyan került egy egyiptomi istennők kultusza a mai Magyarország területére?
2: Elsőnek ez meglepőnek tűnhet, de hogyha belegondolunk abba, hogy a római birodalom milyen sokszínű volt, akkor már annyira nem is meglepő. Ugye a Boroscsenkő úton a kereskedők, a katonák és az utazók nem csak árukat, hanem vallási hagyományokat is magukkal vittek. Így Isis istennő tisztelete Egyiptomból eljutott a római birodalom legtávolabbi tartományaiba is.
1: És miért számít ez a hely európai szinten is különlegesnek?
2: Azért, mert Közép-Európa egyik legjelentősebb Isis szentélyének a maradványait őrzi, és a régészeti kutatásoknak köszönhetően jól bemutatja a római kori vallási élet sokszínűségét.
1: És ha mondjuk turistaként érkezünk Szombathelyre, akkor hol érdemes elkezdeni a városnézést? Mit ajánlasz?
2: Hát, szerintem, ha valaki először jár Szombathelyen, akkor a történelmi belvárosban érdemes kezdeni ezt a városnézést vagy sétát, ugyanis néhány percen belül megismerhető a város római öröksége, a barokk belváros hangulata és az egyházi központ is.
1: És melyik része a városnak a leglátványosabb?
2: Hát maradnék ugyanitt, szerintem a főtér környéke az egyik leglátványosabb, amihez közel van a Püspöki negyed, ami ugye akkor alakult ki, amikor a 18. században Szombathely püspöki székhely lett.
1: És miért olyan különleges a Püspöki negyed?
2: Azért, mert viszonylag egy egységes barokk városrész maradt fenn. Ugye itt található a székesegyház, a püspöki palota és több olyan épület, amelyek jól tükrözik az egyházi és kulturális jelentőségét.
1: És a negyed nem csak épületi szempontból értékes, hanem más miatt is.
2: Igen, mert jól bemutatja a nyugat-magyarországi térség egyik meghatározó egyházi központját, illetve hát Szent Márton nyomába is eredhetünk itt.
1: Szent Mártont említetted, aki egy olyan személy, akit szerte Európában tisztelnek. Milyen kapcsolat fűzi Szent Mártont Szombathelyhez?
2: Hát Szent Márton a 4. században a római kori Szaváriában született. Ugye Szent Mártonról azt kell tudni, hogy később Tours püspöke lett, és egész Európában ismerté vált a szegények iránti szeretetéről, valamint arról a történetéről, amikor katonaként ketté vágta a köppenyét, hogy megoszta egy didergő koldussal.
1: És ha jól tudom, akkor hozzáfűződik egy fun fact is.
2: Igazából több fun fact is fűződik Szent Mártonhoz. Az egyik ugye az amiről itt Lendván is ismerhetjük, a Márton nap véget. Az, hogy a Márton napon libát eszünk, az annak köszönhető, hogy amikor őt püspökké szerették volna szentelni, vagy avatni, választani Tours városában, ő annyira alázatos volt, hogy a libák közé menekült, viszont a libák gágogásukkal elárulták, és így meg tudták választani püspöknek, úgyhogy innen ered a mártonnapi liba lakomák hagyománya. Illetve azt kell tudni, hogy Szombathelyen a Szent Márton templom helyén már a rómaiak idején is keresztény kultuszhely állt, és elvileg a templom északi oldalkápolnája az Szent Márton szülőháza fölé épült, és ezt a kápolna bejárata fölötti felirat is tanúsítja.
1: Milyen emlékhelyeket kereshetnek fel a zarándokok?
2: A városban több olyan hely is található, amely Szent Márton emlékét őrzi. A legismertebb az már az előbb említett Szent Márton templom, illetve a templom mellett kialakított emlékhelyet és zarándok helyet is meglátogathatunk. A Szombathelye mellett fontos állomása a Szent Márton Európai Zarándokútnak is. Ezen a zarándokúton a zarándokok nem csak a történelmi várost ismerhetik meg, hanem egy olyan szent életének a kezdőpontját is, akinek a tisztelete ma is élő szerte Európában.
1: És ugye a történelem mellett persze mindig érdekesek azok a történetek is, amelyeket inkább a helyiek ismernek. Van olyan történet vagy legenda, amit minden szombathelyi ismer, és mondjuk nem Szent Mártonhoz fűződik?
2: Igen, több is van. van egy olyan kedves anekdota, hogy a római birodalom bukását követően, illetve a Szavária földrengést követően a város lakóinak a többsége Itáliába költözött, ezért a szaváriak voltak Velence alapítói.
1: Van még valami más is?
2: Igen, emellett elutazhatunk akár a betyárvilágba is, hiszen a hírhet bakonyi betyár Savanyú Jóska vasi születésű volt, és azt lehet nem tudják a hallgatók, hogy egy birkalopás miatt lett törvényen kívüli, és emiatt betyárnak állt, amiután egyre jobban nőtt a bűnlajstroma rablások sorával, meg súlyos testi sértéssel, sőt, még gyilkossági ügybe is keveredett, és ő szívesen mulatta az idei csárdákban, és a szombathelyi pásztorban is többek között. Szóval a vesztét is ez a nagy mulatozás okozta, de az tény, hogy nem a pásztorba fogták el, hanem a halápi csárdába, ahol altatút kevertek a borába.
1: Van még egy főhőse Szombathelynek, ha jól tudom.
2: Jim Joyce Alice színek főhőse, Leopold Bloom is szombathelyi származású volt, és a Bloom kultusz nyomán megindult kutatások során kiderült, hogy Bloomék valóban éltek Szombathelyen, amikor ez a regény íródott, és hát ők textilkereskedők voltak, úgyhogy gyakran megfordultak Triestben, ahol Joyce is időzött. Az, hogy ezt tényleg róluk formálták, vagy hogy nem, ezt nem lehet tudni, de alapvetően James Joyce-nak egy szobrot is állítottak Szombathelyen.
1: Flora, van egy esemény, amely igazán összefort Szombathely nevével. Melyik rendezvényről van szó, és mitől olyan különleges?
2: Már biztos a hallgatók is hallottak a Szavária történelmi karneváról, ami Közép-Európa egyik legnagyobb jelmezes, ha nem a legnagyobb jelmezes felvonulása. Ilyenkor a város néhány napra visszaváltozik római kori Szaváriává, és a belvárost ellepik a korhű ruhába öltözött mindenféle hagyományőrzők, római légiósok, kézművesek, és történelmi csoportok, és a leglátványosabb eseménye ennek a történelmi fesztiválnak az a felvonulás, de emellett koncertek, vásári forgatag, családi programok és mindenféle érdekesség várja a látogatókat.
1: Ja, a karnevál mellett milyen más rendezvényeket ajánlanál még a látogatóknak?
2: Szombathely a nyár folyamán számos érdekes programmal várja a látogatókat, gondolok itt éjszakai fagyizásra, meg kvízestre, de kertmozi és koncertek is sorra kerülnek. Emellett megrendezésre kerül például a 13. Szombathelyi Sárkányhajó Fesztivál is. Én úgy gondolom, hogy érdemes utána nézni az interneten a lehetőségeknek, mert nagyon gazdag a kínálat.
1: És ha valaki nem csak a városközpontot szeretné felfedezni, milyen más programokat ajánlanál még?
2: Szívesen ajánlom a Vasiskanzent is, ami Magyarország második legrégebbi falumúzeuma. Ez egy szabadtéri múzeuma, és a hagyományos vasi falusi életet mutatja be. Úgyhogy a látogatók nem csak a város római kori örökségével, illetve a barokk örökségével tudnak megismerkedni, hanem a térség népi kultúrájával is.
1: Milyen természeti látnivalók vannak a városban vagy a környéken? Beszéljünk kicsit erről is.
2: A városban érdemes, vagy a városon belül érdemes felkeresni a csónakázó tavat, vagy a Kámoni arborétumot, ami nagyon jelentős növénygyűjteménnyel várja a látogatókat, illetve a várostól nem messze, Kőszeg irányába, Gyöngyös faluban található a Holdfényliget kalandpark, ahol erdei környezetben kialakított kötélpályák, tanösvények és mindenféle izgalmas dolgok várják a gyerekeket és a szüleiket, de minden korosztály számára ajánlott.
1: És ha valaki egy hosszú hétvégére érkezik ide, milyen környékbeli kirándulásokat érdemes még beiktatnia?
2: Talán itt a muravidéki hallgatóknak nem lesz olyan meglepő az Őrségi Nemzeti Park, hiszen itt van a szomszédunkban. Lényegében a hagyományos szeres településeiről és ugye a rétjeiről híres, illetve szerintem kihagyhatatlan Kőszeg, ami a hangulatos történelmi belvárosával, a Jurisicsvárral várja a látogatókat, de a természetkedvelők számára izgalmas célpont lehet akár a Sághegy is, ami egy vulkanikus eredetű hegy, és nagyon szép kilátás nyílik onnan a környékre, illetve ugye megemlíthetném a Jeli arborétumot is. Mondjuk ezzel lehet, hogy kicsit elkéstünk, mert rododendronok tavasszal borulnak virágba, és ilyenkor a leglátványosabb, de jövő tavaszra mindenképpen ajánlom.
1: Egy jó utazásból természetesen a gasztronómia sem maradhat ki. Mit érdemes megkóstolni Szombathelyen vagy Vas vármegyében?
2: Szerintem, ha Muravidékről utazunk Vas vármegyébe, akkor nagyon nagy meglepetésre nem kell számítanunk, hiszen a Vas vármegyei gasztronómia a magyar, az osztrák és a szlovén konyha gazdag hagyományait követi. Említhetném a tökmagolajat, a dödöllét, ami az egyik legismertebb helyi specialitás, a vadételeket, a házi réteseket, úgyhogy nagyon hasonló lesz, mint a hazai, én azt mondanám.
1: És mielőtt elköszönnénk, szeretném elkérni a mai adás titkos tippjét, ez egy újdonság a Podgyász című adásunkban. Ha csak egyetlen olyan helyet ajánlhatnám Szombathelyen, amely nincs benne minden útikönyvben, akkor mi lenne az?
2: Én a főtér és a Hefele-Menyhért utca kereszteződésénél található OTP bankfiókot ajánlanám, de nem azért, hogy a pénzügyeinket elintézzük, hanem mert a bank üzletterébe besétál, vagy az üvegpadló alatt a római kori városnak egy szeletét, vagy egy emlékét tekinthetik meg az arra járók, vagy éppen az ügyintézők. Igazából ez a Borostyánkő útnak, illetve egy szélesebb főutcának a kereszteződése, amit láthatnak, illetve megtekinthető egy római, vagy hát benne van ebben az emlékben egy római kori közműcsatorna is, maga vízelvezető csatornáival.
1: Flóra, köszönöm, hogy ma a Szombathelyen kalauzoltál bennünket. Aki kedvet kapott hozzá, annak mindenképpen érdemes felkeresni ezt a több mint 2000 éves várost, ahol a római örökség, az egyházi emlékek és a modern városi élet különleges módon találkoznak. Kedves hallgatóink, ez volt a Podgyász mai adása. A következő héten újabb magyarországi városba látogatunk. Tartsanak velünk akkor is. A viszont hallásra!
3: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Hey, ez épp az orrod előtt ment el, észre se vetted, vizsgáld meg a világot részletesebben, nem minden esetben válik valóra. Az álom jön, aztán megy, mint az évek, a spanokkal kell a jó hatás, tudod, elemem a káosz, meg a világ felforgatás.

Moravidéki Magyar Rádió. Ultrarövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.